0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő. Majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Szűk családi körben búcsúztatták el Scherer Pétert egy a színész számára nagyon kedves és fontos Balatonhoz közeli helyszínen, írja Blik. Scherer májusban hunyt el Spanyolországban, 64 évesen, súlyos betegséget követően. A lapnak az egyik közeli ismerős azt nyilatkozta, Pepének a családja volt a mindene. Imádták egymást, nagyon összetartó família voltak. Ezért nem is meglepő, hogy szűk körben szerettek volna elköszönni tőle. A helyszín pedig magától értetődő volt, hiszen rengeteg szép emlék köti őket oda, ahol a búcsúztatót tartották. A kollégái még májusban tartottak megemlékezést, ahol mécseseket gyújtottak az emlékére. Az eseményen rengetegen gyűltek össze, hogy csendben adózzanak a legendás művész emléke előtt. Elmaradnak a következő hetekben a Bombon együttes koncertjei. A zenekar közösségi oldalán az olvasható, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kellett törölni a fellépéseket. Az énekest jelenleg kórházban kezelik. A lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett. A csapat arra kéri a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják a művészt nyugodtan gyógyulni, valamint pihenni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
3: éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő. Majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Szűk családi körben búcsúztatták el Scherer Pétert egy a színész számára nagyon kedves és fontos Balatonhoz közeli helyszínen, írja Blik. Scherer májusban hunyt el Spanyolországban, 64 évesen, súlyos betegséget követően. A lapnak az egyik közeli ismerős azt nyilatkozta, Pepének a családja volt a mindene. Imádták egymást, nagyon összetartó família voltak. Ezért nem is meglepő, hogy szűk körben szerettek volna elköszönni tőle. A helyszín pedig magától értetődő volt, hiszen rengeteg szép emlék köti őket oda, ahol a búcsúztatót tartották. A kollégái még májusban tartottak megemlékezést, ahol mécseseket gyújtottak az emlékére. Az eseményen rengetegen gyűltek össze, hogy csendben adózzanak a legendás művész emléke előtt. Elmaradnak a következő hetekben a Bombon együttes koncertjei. A zenekar közösségi oldalán az olvasható, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kellett törölni a fellépéseket. Az énekest jelenleg kórházban kezelik. A lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett. A csapat arra kéri a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják a művészt nyugodtan gyógyulni, valamint pihenni.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A település vezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a mélegelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrű kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
0: Időjárás.
2: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
1: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Megafon. Minden idők legnagyobb slágerei.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A település vezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a méh legelőket, úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrű kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
3: Időjárás.
2: Forró, napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
4: Szép reggelt, üdv a korán kelőknek a Megafon mikrofonjánál. Oli, csak Ádámot halljátok. Hát elmúlt 6 óra, úgyhogy még tényleg korán van, de hát korán kell kezdenünk a reggeli ritmust, ugyanis nagyon sok minden történt velünk a hét első felében, amiből jön majd meg a slágerekkel sűrítve egy összeállítás, hogy aki lemaradt volna róla, az ne maradjon ki. Úgyhogy ez vár rátok egészen 10-ig. Karvas Anyi is itt van, úgyhogy nem sokára belecsapunk a lecsóba. Jó reggelt, Sándor!
0: Jó reggelt, jó vételt és jó szórakozást mindenkinek. Június 20-a szombat reggel van. Remélem mindenki jól aludt. Én mondjuk szombatonként nem szoktam, tehát én korán felébredek mindig, de vasárnap reggel is így vagyok, de semmi baj, hiszen a rádió szól 95.7, 91.9, és akkor biztos, hogy jól fog indulni a napotok. Június 20-án a névnaposok: Rafael, aztán Dina, Polett, micsoda név, Benigna, Baltazár, Florence és Koppány. Ők az ünnepeltek, meg persze a szülinaposok is, köszönjük szeretettel. A menekültek világnapja van ma egyébként. Egy szülinapost még tudok mondani, talán kettőt is. Lovasi András 1967-ben született, ugye, a Kismár és a Borz oszlopos tagja. Vagy Nicole Kidman is ezen a napon született. És Takács Tamás is a mai napon született.
4: Nehogy pocsolyába lépjem.
0: Igen, Kártágó, ugye? 69 éves.
4: Igen. Oké. Okay. Jól van, köszönjük, Sanyika, és akkor megyünk is neki, neki indulunk.
0: Hát képzeld, ki van még?
4: Ki?
0: Hát ki van még?
4: Valamelyik a Dallasból.
0: Nem.
4: Sissy Catch, Modern Talking, valami nem. Ilyen hülyeséget.
0: Lionel Richie is ezen a napon született.
4: Hello.
0: Hello, 77 éves. Szuper. Isten értesse őt is szeretettel.
4: Jó van. Na, a sok info után akkor tényleg a zenéké a most már a főszerep, aztán pedig az első témát hozzuk, amit ugye hét elején elkövettünk.

0: történt hétfőn reggel.
1: A balatoni árak a témánk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy lehet, hogy valamelyik drága imádott megafonistánk az mondjuk ott van Füreden, vagy Siófokon, vagy Lellén, ki vannak a placon éppen, és hát streamen keresztül a megafonfm.hu-n keresztül hallgatnak minket, vagy éppen már dörrennek lefelé az M7-esen, és hamarosan beérnek mondjuk valahova Tihany környékén, és simán lehet.
2: Tényleg a szabadságolások időszaka lassan beindul, nem csodálom egyébként. Jó, mondjuk meg azért általában mindig úgy van, hogy véget ér a suli, és akkor utána szoktak úgy többen lenni. Valamilyen szinten érintett vagyok a történetben.
1: Na, mondd.
2: Anitának, a feleségemnek az unokatesói gyakorlatilag ebből élnek. Balatonon. Van, akinek van delikátesz, van, aki fagyizót üzemeltet, halast üzemeltet, stb. És tudod, nem felejtem el, és egyszer azóta sem tudom ezt úgy megemészteni, feldolgozni, hogy Siófok aranypart.
1: Igen.
2: Elment árubeszerzésért a Tomi, megvette 300 forintért ezt a felfújhatós matracot.
1: Igen.
2: 300 forintért. És akkor így mondta Anitának, hogy segítsen már beárazni. És akkor, hogy így gondolkodott rajta, hogy mennyiért kéne adni. Mondom, mi van? Ezen gondolkodni kell. Hát mondom, persze, tegyél rá valami hasznot. Mit? Én azt gondoltam, hogy 500 forintért adja, akkor neki is megérte, egy darabon van 200 forint haszna.
1: Uh-huh.
2: Érted? És tudod, mennyire adja? 1500 ér.
1: Aha.
2: És ezek a... Kár, hogy nincs a Norbi. És
1: akkor... Nem, mert itt ez nem menne vége a műsornak.
2: Tízig téma lenne, én tudom. De tényleg, tehát és akkor... És rányomta az 1500 forintot, érted? Tehát és nyilván tudod, hogy úgyis megveszed a gyereknek a part közelébe. Persze.
1: Igen.
2: De azért ötszörös haszonna, tehát hogy nem értem, tehát hogy akár, és ha mondom, lángos is, hogy 3000 forint körül lesz ezen a nyáron, hol kerül az elő, és mindenki nyomja, érted, ezerre, hogy merül neki a munkatársakat, ki kell fizetni, de minden emberről hasznot akar mindenkiről behajtani. Én a múltkor szóvá tettem, ide kerültünk Pesterzsébet, amikor ide költöztünk, van egy étterem. Egy menüjük van, és 2800 forint egy menü. És azt mondtam, hogy jó, az jó ár, elfogadhatok, leves második, tudod?
1: Igen.
2: De hogy milyen kicsi adag, Ádám, csak az étvágyadat hozza meg. És beszéltem a Melindával, hogy én ilyen kicsi adagot életemben nem láttam.
1: Uh-huh.
2: És akkor mondom, mi kerül ennyi? Mert hogy ő neki 11 embert kell alkalmaznia, mert a dobozok, mert az üzemanyag, mert így az előállítás, stb. Nem érdekel. Mondom, sokkal nagyobb forgalmad lenne, hogyha nagyobb adagot ad. Iszonyatos, hogy milyen hirtelen. Ez régen volt a 90-es években, amikor mindenki vállalkozó lett, és akkor ilyen otthon csinált ilyen italboltot, vagy mitől garázsba.
1: Igen.
2: Árulták a 2 literes üdítőket, meg a másfeles üdítőket, és akkor megvettem mondjuk az egyik helyen 99 forint, honton is a kocsmában 800 forint volt már akkor a 2 literes üdítő. Hát persze, hogy nem vette meg senki. Érted? Meg a zöldségesek, ez a hirtelen meggazdagodni, és igen, a Balaton, hogy ők, én tudom, de miért nem mennek el dolgozni? Bocsánat. Én tudom, hogy szeptemberig van a szezon, vagy augusztus 20-ában nagyjából vége, és akkor még mondjuk szeptember közepéig megy.
1: Hát azért még azért ez egy erős utószezon.
2: Igen, és akkor tudom, szerintem, hogy utána még egy, utána októbertől teljesen vége, meghal a Balaton, bár hiába dolgoznak most ezen, hogy 4 évszakos legyen a Balaton, nem tud, soha nem tud. Én voltam lenn decemberben, és voltam lenn januárban, és hallod, bocsánat, egy kávét nem tudtunk venni Tihanyban. Egy kávét. Mert nem volt itt van semmi. Világszégyene egyébként. Na mindegy, hogy nem meg akarják szedni magukat abba 3 hónapba, de olyan szinten, hogy ő nekik az a pénz egész évben kitartson. Tehát, hogy senki nem felügyeli ezt. Ez egy rablás. Ez egy rablás, gyerekek, mikor 800 meg 1000 forint egy gombóc fagyi. Én tudom, hogy Pesten is 500 meg 600 forint, tisztában vagyok vele.
1: Igen.
2: De azért meg Balaton, azért nehogy már 800 meg 1000 forintot kérjen. Ja, van ez a hókristály, tudod?
1: Igen.
2: Vagy hogy hívják, mi a másik neve?
1: Tudom, hogy jégkristályról, nem tudom, miért. Igen, jégkása. Jégkása, na, soha nem ettem. Vagy már olyan régen ittam már ilyet.
2: Régen is régen. Anitának egy unokatestvére, ezzel foglalkozik a fagyizó mellett, a fagyizás mellett.
1: Jégkása készítés. Igen?
2: Jégkása. És akkor 3 deci 600 forint. És mondta, hogy ezen van a legtöbb pénz. Mondom, mert az előállítása, azt mondta, az előállítása 20 forint decinként. Uh-huh. Tehát, hogy gyakorlatilag 10-szeres áron tudják adni.
1: Igen, csak mondjuk aggódnak, hogy most itt próbáljuk nézni az új árakat, mert ugye a szezon nyitás környékén azért már szokták akár kommunikálni, és hogy mi mennyi. Ugye 2020-ban a balatoni büfékben a palacsinta 200 meg 400 forint között mozgott, most már a kakós palacsinta 450, a nutellás 500 forint környéke, egy másik balatoni büfénél a kakaósra fajas meg a lekváros 500 forint volt, a nutellás meg 550 volt, de ugye valamelyikért 650-et is el lehetett kérni. A lángos ára is változott, mert hogy ugye még 5 évvel ezelőtt 2021-ben a sima feltét nélküli 700-800 forint volt a Balatonfüred és a Csopaki strandon, most ezt a kettőt emeljük ki. Illetve a klasszikus sajtos tejfölös 1002 volt még egy pár éve, most már 2026 májusában az egyik büfében a sima lángos 1003, a tejfölös 1006, a sajtos 1007, még a klasszikus sajtos tejfölös az 2300 forint. Persze mennek benne itt a pluszok is, hogy merre, hol, és különben, és igen, egy...
2: Minél nagyobb városi helyen vagy strand környékén, akkor az hiddel el fogja érni a 3000-et is.
1: Igen. Na most akkor mennyi legyen, Sanyika?
2: Szerintem...
1: Annyi, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt?
2: Hát egy 1000 forintnál én többet nem engednék. Tehát ott biztos, hogy kell...
1: De az mi egy sima lángos 1000 forint legyen?
2: Igen, így van. És akkor a sajtos tejfölös meg 1003. Azzal meg kellene, hogy elégedjenek a kereskedők. Ugyanis most mennyi sajtot tesz rá? Mennyi egy kanál tejföl tesz rá? Uh-huh. Hát azért álljon már meg a menet. A lángosnak mondom, egy kiló lisztből mennyi lángost meg tudsz sütni? De ez olyan, hogy a pogácsa is. Én nagyon szeretem a pogácsákat. De én tudod, meséltem neked, hogy bármilyen céges, meg sajtótájékoztatom ott, én csak pogácsát eszem. És egyszer fel nem fogom a múltkor, 8000 forint 10 deka pogácsa. Uh-huh. Vagy illetve 800 forint 10 deka, 8000 forint egy kiló. Hogy mi kerül abba egy kiló pogácsába, ami 8000 forint, hogy mi kerül abba 8000 forintba, adjuk már gyerekek. Amikor megsüt, angyak, hogy szokott sütni, mit tudja, két tepsivel megsüt, és akkor mit, elmegy egy fél kiló lisztrá, vagy nem tudom mennyi.
1: Valaki azt írja neked, hogy nem kötelező megvenni, ha valaki drágának tartja, választhat másik helyet, vagy vihet otthonról lenni valót a strandra.
2: Ez hülyeség. Akkor, ha én nem vesztem meg, akkor tönkre mész. De biztos, hogy vállalkozó vagy.
1: A legtöbb ember évente egyszer...
2: Bocsáss meg, én az ilyen embereket ezzel hirtelen meg börtönbe csuknám. Isten, bizony, mondom neked. És akkor ott majd elgondolkodna, mert ez rablás, amit csinálnak.
1: Valaki pont eléri azt, hogy a vállalkozók nem jótékonysági intézmények, nekik is meg kell élniük valamiből.
2: Persze. Csak nem így. Nem ilyen áron, nem ilyen hirtelen 3 hónap alatt megszedni. Én fizessem ki neki, azért mert ő utána van egy 8 hónapig otthon lumpol. Meg el tudnak menni januárban mindenféle kirándulásokra külföldre. Mert ebből mennek.
1: Uh-huh. Jó, egyébként pro-kontra, amiket kapunk szerintem. István azt írja, hogy szerintem vannak vállalkozók, akik nem csak a költségeket építik be az árba, hanem a lehető legnagyobb hasznot is ki akarják venni a szezonból.
2: Így van.
1: Ez hasonló, mint amit egyébként te mondasz. Mindenki a lángos árán akad ki, de valahogy senki sem kérdezi meg, mennyi a bérleti díj egy balatoni büfében. 2-3 hónapjuk van megkeresni azt, amiből egész évben élnek.
2: De miért? Ő nem mehet el decemberben, az novemberben dolgozni?
1: Mondjuk egyébként az érdekes hozzáállás tényleg az, hogy 2-3 hónap alatt kell megkeresni azt, amit egész évben.
2: Te most... is elmész a hidegbe. fölkezdtél.
1: Jó, nyilván, de most a szezonális vendéglátás az nyilván más történet, de hogy ők ötöt nem dolgoznak ők aztán. Jó, mondjuk ott meg az van, hogy az reggel 6-tól érted, tehát az látástól vakulásig nyomod, mint jó, az állat.
2: De utána októbertől otthon van. Mondom, Anitának az unokatesói delikát ezt üzemeltetnek, szeptember közepén bezárnak, és majd pünköst hétfőn nyitnak. Onnantól kezdve ők semmivel nem foglalkoznak. És annyi pénzt keresnek, hogy megélnek belőle szeptembertől május végéig.
1: Aha.
2: Én nem sajnálom tőlük, ne érts félre.
1: Jó, egyébként csak... jött egy volt lángosozós, egy hosszabbat itt nekünk, így van. Én egy balatoni lángossütőt üzemeltettem több mint 15 évig, és kicsit bánt, amikor minden nyáron megkaptuk, hogy biztosan lehúzzuk a turistákat. A legtöbben nem látják, mennyibe kerül majd vállalkozást fenntartani. Adók, dolgozók bére, rezsi, bérleti díj. Nálunk például egy jó szezon legfeljebb 2-3 hónapig tartott. Ha esik az eső egy hétig, vagy rosszabb a szezon, az senki nem téríti meg nekünk. Persze vannak túlzó árak itt-ott, ezt nem vitatom, de nem szabad minden lángosost egy kalap alá venni. Mi például ugyanaz a recepttel dolgoztunk évek óta, minőségi alapanyagokat használtunk, és inkább legyen elégedett a vendég, mint hogy egyszer keressünk rajta sokat. A visszajáró vendégek jelentették a megérhetésünket, nem az, hogy valakit egyszer becsaptunk. Érdekes.
2: Igen, ez egy jó hozzáállás.
1: Na, beszélünk még akkor erről, mert hogy kaptunk, bár azt írja, hogy ne hívjuk őt, nyilván nem fogjuk fölhívni, de akkor mi beszélgetünk egy picit mindjárt. Looking through your timeline, seeing all the rainbows, I got an idea.

0: ez történt. Hétfőn reggel.
1: A balatoni árakról beszélgettünk még egy pár percet, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és ugye azért egy volt lángosozónak a üzenetét olvastuk be az előbb, ugye azzal zártuk a beszélgetés előző részét, ugye Viber számunk 0635662262, és azért itt beindultak a turbinák. Igen, ha egy jó minőségű, frissen sütött lángost kapok normális adag sajttal és tejföllel, akkor inkább kifizettem, mint hogy spóroljak rajta.
2: Hát jó, persze, igaza van nyilván.
1: Mindig azt hallom, hogy drága Balaton, mégis tele vannak a büfék, úgy tűnik sokaknak megéri.
2: Hát nem megéri, ha már lemegy, akkor enni kell. Tehát ez megint egy rossz hozzáállás. Ez ugyanaz, hogy mert hogy mindenki nézi a kereskedelmi ócska műsorokat, de ezt adják, nem tudsz mit csinálni.
1: Amíg soráll a büfénél, addig nehéz azt mondani, hogy rosszul áraszták be.
2: Mondom, erre ugyanaz a válaszom.
1: Micsoda?
2: Hát, hogy enni kell, és nyilván fogsz enni, és meg fogod. Most azt mondod, ha már ott vagy, akkor nem fogod. Hova mész? Te nem tudsz mit tenni. Tehát most a 40 fokban nem fogsz elmenni a Balaton partról, mondjuk be a városba, és húzzak a Párizsit venni. Kifrivel.
1: De akkor ki fog fizetni?
2: Hát ki, persze.
1: Igen, mert ugye itt, ugye itt azt érveli a hallgatónk, hogy figyelj, tehát hogy elmész, tudod, hogy drága, húzod, de azért csak kifizeted. Hát akkor meg mi van? Nem fizetett ki. Tehát ugye itt akkor beszélünk már arról, és ugye ezt mondja a hallgató is, akkor beszélünk arról, hogy itt egekben vannak már az árak, amikor nem fogják venni a lángost. Nem? Tehát evidencia, hát, tehát bárazol valamit, 50 millió forint alatt most már nem találsz mondjuk Budapesten lakást, erről pont beszélgettünk a napokban Balogh Lacival, az miért van? Hú, brutálisan nagyok a négyzetméter árok, másfél millió, tehát ugye ez a halál az egész, de megveszik mégiscsak.
2: Meg.
1: Elmész 2300 forint egy sajtos tejfölös lángos, meg fogod venni. Akkor lesz majd probléma, és akkor lesz majd gyakorlatilag itt ennek az egész panasz áradatnak realitása,

0: Ezt mondja.
1: Ezt kellene megbecsülni a sok embernek, tudod? A visszatérő vendégeket.
0: Hát pontosan. Igen, igen. Tehát azt mondja itt azért a lágoshozós hallgatónk, hogy hát nem lehet azért egy kalap alá vetni az egészet, és hogy ne küld börtönbe az összes lángoshozót a Balaton környékéről, ne Sanyika. Nem, légy szíves. Most, hogy mondod, úgy, de megennék egy lángost. Na mindegy. Jó, megyünk tovább. Lemozogjuk ezt. Maradjunk ennyiben ezt a témát a következő órában. Addig is jönnek a megos lágerek.

0: alkalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ó, köszi, köszi!
6: Hello, Vici Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
7: Jön a kihalás, már megint!
8: Buri! Jöttem, ahogy tudta.
9: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
7: Mi?
10: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
9: Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
11: Ide erősítés kell.
12: Éjjel nincs.
9: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szemenagy!
13: Toy Story 5 a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: Megafon. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A településvezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a mélegelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrű kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a Balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 000 forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
0: Időjárás.
2: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
0: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
15: Ez a reggeli ritmus.
16: Ez történt hétfőn reggel.
17: Sportolgatunk, futballozunk, futszálozunk ebben az órában. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Igen, ha Norbit lenne, akkor azért egy picit jobban benne lenne a történetben. De most bevállaltam ezt Karvasanyival, hogy én, mint aki olyan hülye a futballhoz, hogy csak na, futballról fogunk majd beszélgetni, és futballról fogunk majd értekezni, meg futszálról. De könnyű dolgom lesz. Azt meg tudom ígérni nektek, kedves hallgatók. Ugyanis majd Mohácsi Laci, a Talent 2019-es vezetője lesz a vendégünk. Hamarosan, ugye Balassagyarmati egyesületről van szó, és azért hívom őt, mert egy pár nappal ezelőtt ugye egyfajta ilyen kis szezonzáró, idényzáró, évadzáró összejövetele volt a csapatnak, az egyesületnek itt Balassagyarmaton ülési központban, és elég sok díjkiosztás is történt, mégpedig azért, mert hogy nagyon szép eredményeket értek el a Laciék, a Norbiék, a Betiék, meg a srácok, a lányok, mert ugye egy srácokról és lányokról is van szó. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy akkor azért ezt megpörgetjük, és egy picit tudják a Balassagyarmat és a környébeliek is, hogy akkor mekkora meló és munka van abba az eredményben, amit most letettek az asztalra. Ugye fogunk majd szerintem beszélgetni a legkisebbekről, mert vannak a nagyon kicsi.
18: Ugye meg kell találni Szoboszlai utódát.
17: Igen, az lehet, hogy talentben van. Jól mondod egyébként, úgyhogy fogunk beszélgetni a nagyon kicsik. Kell, tehát U7, meg U9, meg tényleg, akik még, tehát hogy nincs gyakorlatilag se tabella, se bajnokság, hanem tényleg csak mennek és futballoznak, akár ilyen kis partner találkozókon. Fogunk majd beszélgetni a 13-asokról, a 15-ösökről, ugye onnantól kezdve már ugye van tabella, és ugye indul a történet, ott a U15-ben, ugye ott a alsóházi rájátszásban szép eredményeket értek el, azt tudom, úgyhogy erről is beszélgetünk a Lacival. A 17-esekről is lesz majd szó, mert azért ott már egy komoly megmérettetés van a régiós, vagy volt a régiós bajnokságban. Ott ugye ott már átjátszások is vannak, ha jól emlékszem, ugye itt futcabban is már játszatják őket, úgyhogy ez is egy jó téma lesz majd. A 19-esekkel is fogunk meg foglalkozni, a csajokkal is, mert hogy elvileg Bagos Norbi csapata bearanyozódott, hogyha jók az értesüléseim és információim, és hát a futszal is fogunk foglalkozni, ha jól tudom, akkor abszolút a megyében, ha jól emlékszem, akkor a Talent abszolút úttörő, és ugye több beszélgetésünk is volt már a Lacival korábban, akár itt a reggeli műsorban, és ott emlékszem rá, hogy egyszerűen nem is tudtak itt Nógrád megyén belül futcalozni, hanem máshol kellett indulni a bajnokságban, mert egyszerűen itt nincs. Tehát nem volt. Azt szerintem most sincs még. Tehát nincs annyi futcál csapat, akik tudtak volna valamit elindítani, ezért ugye Hevesvár megyében kezdték el a történést, és akkor most már az MB2-ben voltak, ott is szép helyezés van. Vagyis, bocsánat, igen, futszal, ott is szép helyezés van, úgyhogy úgy sok minden lesz, úgyhogy ne abba is hagyom, zenélünk, és akkor utána átadjuk majd a szót Mohácsi Lacinak.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Remek dalok után visszatértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát ahogy mondtuk már itt az előbb is, ugye úgy kezdjük ezt a napunkat is, meg ezt a reggelünket is, hogy kicsikét mozgunk, kicsikét sportolgatunk.
2: Az sosem árt.
1: Így van, az
2: ránk fér. Fitnek lenni, frissnek lenni,
1: igen,
2: ez jutott eszembe.
1: Igen, hát most nem pont itt, ugye mert Norbi is, meg a Nóri is itt, ma múltkor ugye beszélgettünk arról, hogy akkor itt a Körbefutjuk Magyarországot programon is benne voltak, mert akkor hogyan mozogunk, hogyan edzünk meg, stb. Most egy picit más vonal, mert hogy szezont, évet értékelünk, mégpedig ugye a Balassagyarmati Talent 2019 ESE csapatairól van szó, ugye futszál is van, futball is van, és egy pár nappal ezelőtt történt meg a Csipet csapatnak gyakorlatilag egyfajta kis szezonzáró, évadzáró összejövetele, mert nagyon sok remek eredmény is jött, ugye vannak U19-es, 17-es, 15-es, 13-as, 11-es, 9-es, 7-es csapatok, lánycsapat, akár ovis csapat, felnőtt futszál is van, U19-es futszáltól kezdve minden van, tehát ugye iszonyat sok emberrel és sok fiatallal foglalkoznak egyébként.
2: Nem is tudom, ez a felnőtt futszál, ez U21-ig tart talán, 21 éves korig?
1: Azt nem tudom pontosan, majd Max rákérdezünk mindjárt Mácsi Lacinál, mert hogy a Csipet csapat vezérével fogunk most beszélgetni, hogy egy picit ti is megtudjátok, kedves hallgatók, azt, hogy mi minden történt velük az elmúlt időszakban, milyen teljesítmények azok, amelyeket le tudtak tenni az asztalra. Ugye sporthírekben azért mi szoktuk mindig figyelni, hogy akkor merre járnak és milyenek voltak a hétvégéig, viszont azért most egyfajta összegzést tudunk a Lacival összehozni, úgyhogy köszöntjük is a műsorban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt, én is köszöntök mindenkit, sziasztok!
1: Na, hát akkor csapjunk is bele tényleg, mert hogy emlékszem rá, amikor hívtál ugye akár itt a múltkori szezonzárós ünnepségetek kapcsán, és akkor azért nagyon sok mindent mondtál el nekem, és a telefonban, hogy akkor milyen eredmények történtek, milyen bajnokságokban voltatok benne. Menjünk ezeken nagyjából végig, egy szűk 10 percünk van, és akkor emeljük a legfontosabbakat, Laci, mert azért tényleg izgalmas és eredményes hetek, hónapok vannak mögöttetek.
3: Igen, hála Istennek így vagyunk. Hosszú, izgalmas és eredményes évadon vagyunk túl, de hát kezdeném, ahogy fogalmaztál egyből a mi kis Csipet csapatunkkal, ugye igen, a legkisebbjeink is vannak, U7, U9, U11-es bozsikos csapataink is, akik hála Istennek a bozsik tornákon kívül részt vettek különböző tornákon is, és hála Istennek nagyon sok ügyes gyerkőcünk van, és többek között itt egyéb tornákon részt vettek itt az UTE partneregyesületi programunkon keresztül Újpesten különböző ilyen partneregyesületi tornánkon, ahol nagyon jól érezték magukat, és hát ugye betekintést nyerhettünk a tőlünk rangosabb kluboknak az utánpótlásába is, úgyhogy bízunk benne, hogy továbbra is ilyen szépen fognak fejlődni a gyerkőceink. És hát ugye utána jön már jönnek azok a korosztályok, az U13, U15 és 17-19 labdarúgás, ahol már ugye majdnem jövünk a nagypályára. Az U13-as csapatunk itt még ugye itt sincs még tabella. Ezekkel a srácokkal is hála Istennek nagyon szép eredményeket tudunk elérni, és ügyesen fejlődnek velük. A Pest megyei, Vármegyei bajnokságban vagyunk, és ügyesen fejlődnek, és hát utána már jönnek az U15-öseink, ahol már igen, van tabella, velük az alsóházi rájátszásban vagyunk, vagy voltunk érdekeltek, ahol szerencsére a dobogóra kerültünk, úgyhogy ez is egy nagyon szép eredmény. Az U17-eseinkkel pedig a kiemelt régiós bajnokságban sikerült a negyedik helyen végezni. Ez egy óriási eredmény, mert egy elég komoly bajnokságban voltunk, és ez az eredményt ezt úgy kell érteni, hogy itt azért a srácok nagy része már bemutatkozott az a megye egyes felnőtt csapatunkban. Aha. És úgymond a felnőtt futball átmenetébe is részt vettek, valamint azt is el kell mondanom, hogy már ebből az U17-es csapatból már az MB2-es futszal csapatunkba is pályára léptek ketten, tehát azt tudom mondani, mondani, hogy elég sok mérkőzésen vannak túl ebben az évadban, és hát így, hogyha ezt mindezt megnézzük, valamint ugye az U17-eseinket már felfelé is játszhatjuk, ahogy említettem, a felnőtt bajnokságban is, valamint az U19-es bajnokságban is pályára lépnek, tehát ha mindezeket szemügyre vesszük, akkor nagyszerű eredmény a negyedik hely. És hát az U19-es csapatunk pedig a középmezőnyben foglal helyet, ahol szintén azt tudom mondani, hogy a csapatunk nagy része a részt vett ugye a megye 1-es felnőtt bajnokságban, valamint ők is a futsal régióban is, vagyis hogy a futsal csapatainkban részt vesznek.
1: Ahogy a 17-esek is tennek,
3: hogy talán ott is. Igen, valamint itt már kellett játszani a srácainknak, U19-es régiós futsal bajnokságban is részt kellett venniük, tehát láthatjátok, hallhatjátok meg, hogy ezek a srácok nagyon sok mérkőzésen vettek részt az évben a 17-19-eseink, ami azért a meccs rutinnak és a tapasztalatnak nagyon jót tesz. Egy kicsit igen, a formának annak nem annyira, hiszen itt nem elsősorban az eredményre mentünk rá, hanem arra,
1: hogy játszatni minél, kell őket, ugye?
3: Igen, minél tehát, hogy több focizzanak. Mérkőzésen vegyenek részt, minél több meccs tapasztalatot szerezzenek, és minél könnyebben át tudjanak állni a felnőtt futballra ezek a srácok. Én úgy gondolom, hogy nagy ragyogóan teljesítettek.
1: A csajokról is beszéljünk egy picit, Laci, a csajokról is beszéljünk egy picit.
3: Ők jönnek, őket sem szeretném kihagyni természetesen.
1: Igen.
3: És hát nekünk az nagy öröm, hogy itt azért Barosagyarmaton ugye a női futballt is a palettánkon van, vagy a palettánkon tudjuk, és ez a női futball azért nagyon szépen fejlődött ebben az évben, ugye Magos Norbi kollégánknak a vezetésével, aki irányításával azért úgy gondolom, hogy egy nagyon szép eredményt ért el ez a női csapatunk, hiszen a női bajnokság, a Nógrád vármegyei női kispályás bajnokságnak az aranyérmesei lettek, az első helyezettjei, úgyhogy úgy gondolom, hogy méltán lehetünk rájuk büszkék, és nagyon szép eredményeket, tehát nagyon szép eredményt értek el. Mindemellett ezek a csajszik között voltak, akik volt ilyen régiós válogatottként képviselték az egyesületünket, Balassagyarmatot, és vettek részt nemzetközi tornán. Aha. Ugyanígy az IT Partner egyesületi program keretével már nagypályás mérkőzést is játszottak, gyakorló mérkőzést is. Tehát fejlődnek, és nem csak tudásban, hanem létszámban is fejlődünk, ami feljogosít arra minket, hogy azon gondolkozzunk, hogy esetleg jövőre a lányokkal egy kicsit nagyobb kihívás elé, vagy a lányokat egy kicsit nagyobb kihívás elé állítsuk, és egy kicsit nagyobb létszámú bajnokság, tehát nem a 5+1-es kispályás, hanem mondjuk 8+1-es bajnokságban versenyeztessük őket. Reméljük, hogy sikerül megvalósítani.
1: Én egy dolgot még egy zárásképpen azért el akarok mondani a hallgatóknak, hogyha valaki felmegy a közösségi oldalatokra, és ugye látja a beszámolóitokat, mert hogy folyamatosan jönnek a fotók, és jönnek hozzá az eredmények is, és nekem annyira szimpatikus mindig, Laci, hogy azért akár a Norbi, akár ti is tényleg azért, vagy a Rados Laci, ott megy edzői nagyjából szösszenet, egy pár soros, és kendőzetlenül leírják azt, hogy jó volt-e akkor a csapat azon a meccsen, vagy pedig nem, és ezt szerintem ez óriási és becsülendő történet, hogy ebből látják azt, akár a szülők is, hogy hogyan értékelték az edzőbák azt, hogy akkor milyenek voltak a csemeték, mondjuk, és hogy jött össze a mérkőzés. Úgyhogy ez miatt nekem le a kalap, csak mondom a hallgatóknak is, hogy tényleg ott van az, hogy jönnek az infók, és elmondjátok azt, hogy ezért volt szar, azért volt jó, és most tényleg, te tényleg. Ez egy ilyen tudatos döntés volt annó, amikor elkezdtétek ezt?
3: Igen, már azért úgy gondoljuk, és hát ugye hála Istennek egyre több klub veszi a példánkat, hogy nem csak a sikerekből áll egy utánpótlás futball, vagy egy utánpótlás klub, hanem természetesen a kudarcokból is, hiszen a gyerekeink a futball mellett más elfoglaltságokat is, ugye ha csak veszük alapul az iskolai elfoglaltságokat, persze, is teljesíteniük kell. Az utánpótlás futballban a gyerekek teljesítménye nagyon sokszor ingadozik, ami természetes, és és hát ha nyerünk, vagy ha sikereink vannak, vagy hogyha kudarcaink, azok is mi vagyunk, azt is kell vállalnunk, ezt valljuk.
1: Na kent, ez tök szimpatikus lesz, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk nektek, azért egy picit pihenjetek is majd, és akkor beszélünk majd még a következő szezont is, illetően is. Jó?
3: Jó, még lenne.
1: Na, mondd akkor még gyorsan. Hát,
3: még a Csipet csapatunk csúcsait még.
1: Na,
3: azért
1: jó.
3: Ugye, hát és a másik, ugye a futszal szakágunkba, amiben ugye talán a legnagyobb eredményt értük el, és azért történelmi ez az eredmény, nem csak azért, mert a mi fennállásunkban értük el ezt a nagyszerű eredményt, hanem úgy gondolom, hogy itt Nógrád vármegyében nem volt még ilyen eredmény, ahol úgymond a Nemzeti Bajnokság második osztályába szerepelt futszal csapat, vagy labdarúgó csapat, és az a második helyen végezhetett. Nekünk ez ebben az évben sikerült, amire nagyon-nagyon büszkék
1: azt
3: vagyunk.
1: Lehettek is.
3: És bízom benne, hogy a következő évben, ha nem is megismételni, de ugyanilyen jó teljesítmény nyújtva hasonló sikereket tudunk majd elérni. Reméljük, hogy ez a MB2-es ezüstérem ez nagy lökést ad majd. Lehet, hogy nem csak nekünk, és megint ugye mondanám, hanem lehet, hogy a térségnek. Már pedig azért is, mert igen,
1: Igen, jól emlékszem, hogy nem tudtatok gyakorlatilag Nógrádvár megyén belül elindulni a bajnokságon, mert egyszerűen nem volt, és talán minden mai napig, úgyis akkor Hevesvár megyében kellett ugye kezdenetek, igen, hogyha jól emlékszem.
3: Igen, a Hevesvár megye rendezte igen az MB3-as küzdelmeket. Igen, tehát ennek is azért megvan a nehézsége, nem csak vármegyén belül, hanem itt azért a környező vármegyékben is. De hála Istennek mi azért végigjártuk a rang létrát, kezdtük nagyon mélyről, és hála Istennek eljutottunk oda, ami úgy gondolom, hogy a srácokra nézve is, az egyesületünkre nézve is megsüvegelendő eredményt sikerült elérnünk. Reméljük, bízunk benne, és hát ugye az egy nagyon fontos dolog, hogy, és ezt kihangsúlyoznám, hogy ebben a klubban és ebben a futszal csapatban Balassagyarmati és Balassagyarmat környékbeli srácok, Nógrád vármegyei srácok futballoznak, olyan srácok, akik többségében itt nevelkedtek, vagy a Palóc Farkasokban, vagy itt a Talentban, vagy mind a kettőben. Annak idején nagyon sokukkal még én is foglalkoztam itt helyben. Úgyhogy ez óriási, óriási dolog, és igenis feljogosít arra, hogy igenis lehet itt a helyben, vagy itt a környékben élő srácokból is jó csapatot kialakítani, és ez legyen futszal, vagy nagy pálya. Én úgy gondolom, hogy ez követendő példának kell, hogy legyen itt. Tudjuk, hogy nem egyszerű, nagyon nehéz, de hála Istennek.
1: Hát jönnek az eredmények, Laci, kész, ennyi.
3: Pénzát hogy igen, lehet, csak hinni kell az itteni srácokban is, bízni bennük.
1: Meg baromira sok munka, ennyi.
3: Munkát beletenni.
1: Így van. Oké, beszéljünk, nagyon sok sikert nektek, és örülünk ezeknek az eredményeknek, tényleg, mint Balassagyar Martin mondom. Kösz, Laci, hogy itt voltál velünk. Szia-szia!
3: Szia-szia!
1: Na, összefoglaljuk ezeket a sikereket mindjárt, mert hogy van egy pár, ugye, Sanyika? Tehát én is csak nagyjából hallgattam itt a Lajstromot, a felsorolást. Igen, és érthető Laci hangjából is, tényleg akár a Magos Norbit veszük, a Petit veszük, hogy azért ott vannak a srácok, meg a kis csajok mellett, és hogy ami a csövön kifér, azt mind, hogy a siker meglegyen, meg azt, hogy foci legyen. Úgyhogy gyakorlatilag megy tovább a sikersztori.

0: Szívből beszélt ezzel az egészről, a kicsiktől a nagyokig, mikor így most már azért ugye elindult a foci világbajnokság, nézzük, és hogy most már talán eszembe fog jutni, hogy lehet, hogy valamelyik nagy sztár, nagy játékos is egy ilyen helyen kezdhette.
1: Biztos lehet,
0: a pályafutását, hogy
1: lehet, nyilván.
0: Akik ide jutottak ide.
1: Meghallgattam ezt a zárójelbe, ezt az új VB-dalt Shakirától, hát egy eléggé rossz nóta, azt tudom mondani. Tehát nem mint a baka-baka, vagy ez a izé, az sokkal jobb volt. Hallgattam, klip is rossz, nem tudom, szerintem most mellé nyúltak, de mindegy, zárójel bezárva. Bezárva. Igen.
0: Mindegy, azért nézzük a meccseket, az a lényeg.
1: Ja, persze, hogy. És ugye visszatérve a talentre, hát tényleg itt van Magas Norbék, Norbinak ugye a Csajok, arany, érem lett a vége, a futsalban az NB2-ben második helyezés volt, U17-ben régiós bajnokság negyedik helyezés volt, tehát hogy, és ahogy mondta, hogy iszonyat, tehát hogy gyakorlatilag a nulláról iszonyat munkával, és a foci szeretetével tudnak eddig eljutni. Tehát tudjátok, hogy én laikus vagyok, nagyon sok mindenhez értek, a foci az kb. Úgy, mint a harangöntéshez. A jó meccset szeretek nézni, de kb. Ennyi.
0: A BL döntő nem volt jó meccs, nézted?
1: Igen.
0: Ez nagyon dögunalmas meccs.
1: Igen, de én azért néztem, tehát mondom, én laikus vagyok, azért néztem, mert tök jó volt, mert olyan Népstadionban volt. Tehát ott nekem ezért, vagy a Puskásban volt. Na, tehát nekem azért tetszett ez a történet. Na, úgyhogy mondom, én itt tudom megközelíteni ilyen laikus emberi szemmel. Nagyjából tudom azt, hogy működik a rendszer, mert itt az egyszer elmondták, hogy utánpótlás nevelés, meg hogy van a Bozsik program, meg ugye kiemelik a jókat, és akkor hogy vannak itt a tehetséggondozások, meg hasonlók, ezt nagyjából látom, de inkább én az emberi oldalát tudom megfogni rádiós műsorvezetőként is, úgyhogy nem vagyok benne a sportéletben, hogy mondom, tehát fölmész a közösségi oldalra, ott van a talentnek az oldala, és akkor mindegyik meccshez gyakorlatilag fotó, csapat, eredmény odaírva, és akkor akár a Norbert, akár a Peti vagy a Laci, tehát leírják azt, hogy milyen volt a meccs, és jó volt, vagy nem, leírják azt, hogy gyakorlatilag ez a meccs, gyerekek, ez vállalhatatlan volt, rendet kell tenni a fejekben a következő mérkőzés előtt. Tehát, hogy ezt simán leírják, és ezt szerintem tök jó szülőként is, hogy látom, hogy a gyerek viszem őt ezekhez a szakikhoz, ott van, tényleg vindik el őket, autó, minden logisztika megoldani a családon belül, és akkor látom azt, hogy akkor megmondja az edzőbe azt, hogy akkor most akkor fiam, ezek jók voltak, vagy nem voltak meg.
0: Igen,
1: nem
0: voltak jók. Van értelme, vagy nincs. Én ugyanezt érzem, amikor csörgőlabdáztam egyébként, tehát én gyerekkoromban elkezdtem, és akkor azt hittem, hogy majd valami nagy sztár leszek, tudod, a csörgőlabdában. Nagyon jól indult a történet, tény és való. Az volt a baj, hogy felnőtt korban már nem nagyon foglalkoztak ezzel. Régen volt csörgőlabda válogatott, de ma már nem vagyok benne biztos, hogy van.
1: Értem. Na jó, van akkor. Hát innen is minden talentesnek nagyon sok sikert kívánunk a következőkre.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ó, köszi, köszi!
5: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
6: Jön a kihalás, már megint!
7: Buri!
8: Jöttem, ahogy tudtam.
9: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
6: Mi?
10: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
9: Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
11: Itt erősítés kell.
12: Éljen nincs.
13: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
14: Toy Story 5 a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
15: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni.
17: Hírek.
16: A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A településvezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a mélegelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrűbb kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
17: Időjárás.
1: Időjárás.
16: Forró, napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
17: Közlekedés.
16: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
17: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ébresztő Nógrád megye. Ez a reggeli ritmus.
18: Ez a reggeli ritmus.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és ahogy már reggel mondtuk, az egy olyan témával fogunk foglalkozni, amitől nagyon tart Karvai Sanyi, ugyanakkor nem kéne tőle tartani, ez pedig nem más, mint a mesterséges intelligencia, vagyis, hogy az EMMI, vagy angolul, hogy az AI.
2: Nem biztos, hogy egyedül vagyok én ezzel, aki tart tőle. Nagyon sokszor így olvasgatok, így, ha nem is megyek rá a hírre,
1: igen.
2: Így azért így ilyen szalagcímeket átgörgetek, és akkor, hogy nem vagyok én ezzel egyedül, aki tart az AI-tól, és hogy igenis, hogy be fog minket hálózni, igenis, hogy munka lehetőségeket fog elvenni tőlünk, igenis, hogy átveszi felettünk az uralkodást, igenis, hogy nem biztos, hogy
1: rugis annyi
2: nekünk, és hogy ez ennyire jó, és hogy ennyire elhatalmasodik, és ennyire jön előre, ennyire halad, törekszik, tehát még felgyorsultabbá teszi a világ.
1: Nyugi, Sanyi, nyugi, ne féljél. Na, most pont arról fogunk beszélgetni, hogy hát nagyon rossz itt is elérte az AI.
2: Hát igen, elhiszem.
1: Be akarja kebelezni egy települést?
2: Lehet.
1: Lehet, hogy már az AI nagyon rosszira fogja a fogát, Feri.
2: Hontiak segítenek orosz.
1: Hontiak. Lehet, hogy ők is egyébként AI pártilag, ki tudja, nem tudom. Viszont most nagyon rosszival foglalkozunk, hogy egy nyugat-nógrádi település, és mi is régen egy pár nappal ezelőtt mi is hirtattunk, hogy mi is láttunk, hallottunk róla történeteket, hogy hát egy ilyen szabadon hozzáférhető AI ügyfélszolgálatot indított az önkormányzat. Egyfajta ilyen új digitális asszisztensről van szó, amely most még egyébként ilyen tanulási folyamatban van, tanulási fázisban
2: ez
1: van.
2: Ez iszonyatos egyébként, bocsáss meg, hogy szabad
1: mi vágok.
2: Iszonyatos, hogy nem élő emberrel tudsz beszélni. Iszonyatos, hogy a MÁV-nál is akkor vannak már telekommunikációs cégek is, hogy nem tudok egy rohadt nyomorult ügyintézővel beszélni, neki be van táplálva egy pár dolog, amire igennel vagy nemmel válaszolsz, és ha neked teljesen, például telekommunikációs cég,
1: igen,
2: váratlanul levont 3100 forintot,
1: igen,
2: számláról, és akkor meg szerettem volna kérdezni, hogy ez miért.
1: Igen.
2: És ő csak azt fújta, hogy lakossági ügyintézés? Igen. Hiba van a szolgáltatásokban? Nem. Akkor miért keresett meg? Nem mondhatom neki, hogy csesz meg, levontatok pénzt jogtalanul.
1: Hát
2: mert azt nem érti.
1: Nekem is volt egyébként most pont ezzel kapcsolatban, optikai sztorival kapcsolatban beszélgetésem a telekommunikációs cégnek az AI-jával. Simán meg tudod azt csinálni.
2: Vanda?
1: Igen, simán meg tudod azt csinálni, hogyha egyszerűen tudod azt, hogy nem fog tudni rá válaszolni, mert komplexebb a történet, én tudtam, akkor addig mondtam azt neki, hogy nem, amíg kapcsoltak egy embert. Ennyire egyszerű az egész történet.
2: Hát jó, egy idő után nálam is kapcsolta.
1: Azért mondom, de azért meg embert ott tartani napi 8-ba, 12-ből, hogy mi a baj? Nem megy a rúter, kihúzta, bedugta.
2: Nem emberi.
1: Tehát nem. Tehát azért mondom, hogy itt arra már embert föntartani.
2: Én egyébként a MÁV-nál ugye ott is van, tehát hogy hívják, ilyen AI ügyintézés. Rögtön én bemondom neki, hogy ügyintézővel szeretnék beszélni. Úgyse fogja megmondani nekem, hogy most hol tart a gyáli vonat éppen, vagy van-e késés a vonalon. Azt ő nem tudja, pedig engem csak az érdekelne.
1: Hát de
2: speciális kérdéseket nem tud veszni.
1: Miért telefonálsz, amikor Vitézi most kapcsoltatta vissza a vonatkövetési applikációt? Töltse le, angyalka, megnyomod, látjátok, hogy késik-e vagy nem.
2: Eddig nem működött.
1: Hát most már működik.
2: Bármi lehet.
1: Na mindegy. Az a lényeg, hogy azért itt belegondolsz erőforrásban, pénzben, emberi erőforrásban, és akár egyébként hát simán ki tudja váltani. Nyilván nem a legkomplexebb dolgokat kell tőle megkérdezni, hanem hogyha tényleg egy akár a vandánás, hogy akkor most akkor rossz a rúter, húzza ki, húzza be, megoldódott meg. Tehát, hogy erre érted nyilvánvalóan, tehát én, mint mondjuk egy multicég, nem akarok már pénzt költeni, bért költeni az emberre arra, azért, hogy ezt munkát elvégezze, miközben az AI ezt meg tudja csinálni olcsóbb is, csak ugye ezzel a fejjel gondolok hozzá. De ezt ugye tanítani kell, tanulási folyamatai vannak, és szerintem ez az, ami nagyon rossz felé is egyébként itt beindulni látszik. A projektet az alpolgármester vezeti egyébként Dávid Ádám. Őt fogjuk majd mindjárt fölhívni, aki egyébként informatikus is. És ugye ő korábban azt nyilatkozta, hogy jelenleg ilyen chat felületként elérhető fejlesztés egy ilyen tanulási fázisban van, de már most is rendelkezik minden a település hivatalos honlapján elérhető információval. És hát nagyjából ugye havonta 2000-en látogatják oroszlának az oldalát, és bár a szolgáltatás csak nemrég indult el egy pár napja hete, már nagyjából nem tudom én, az induláskor 70 kérdést tettek fel, és a rendszer csak 2-re nem tudott válaszolni. Tehát, hogy elégedettek az orosz felhasználók, úgyhogy beszélgetünk erről majd mindjárt, hogy mi a cél, mi lesz ennek a lényege, és hogy kellett tőle tartani, vagy nem kell, miért csatlakoztak ehhez, ez mind ki fog mindjárt derülni, Sanyi.

0: történt kedden reggel.
1: Nagyon rossz és a mesterséges intelligencia, ez a témánk ebben az órában, és hát az előbb egy kis csörte volt köztem, meg Karvas Sanyi között, ugye, mert a Sanyika az fél ettől a mesterséges intelligenciától.
2: Igen.
1: Vakember létére, de én azt mondom, hogy nem kell félni, és nagyon jól lehet ezt hasznosítani, és ugye nagyon jól tud ez működni különféle szegmensekben, és ugye azért beszélgetünk Nagy Orosziról, mert hogy egyfajta szabadon hozzáférhető AI ügyfélszolgálatot indított el az önkormányzat, a Nógrád Vármegyei Község ugye egy ilyen új digitális asszisztense ugye most indult el egy pár nappal ezelőtt, ugye jelenleg még abban a tanulási a fázisban van, viszont ugye itt arról szólnak a hírek, hogy az első AI-os megkeresések, azok egyébként egészen jól működtek, mert hogy ugye havonta mintegy 2000-en látogatják a község honlapját, de 70 kérdést tettek fel egy első blikre, amelyek közül a rendszer csak kettőre nem tudott válaszolni.
3: De mondjuk nagyon rosszul, mit tud csinálni egy ilyen?
1: Sanyika, bármit, az, hogy nem kommunális adótól kezdve, bármi, hát annyi nyűgje van az embernek, annyi hivatali dolga van az embernek.
3: Mondjuk meg tudja nézni, hogy mondjuk befizettem el a kommunális adót, vagy ilyesmi?
1: Gondolom, még hát mennyizid van, érted, az a bármi, amit el tudsz képzelni, most és rámegyek Balassagyarmat város honlapjára, és ugye a hivatalnak a dolgaiba, hát annyi osztály van, érted itt. Ki tudja, hogy kinek mennyi nyűgje van, Sanyi? Van telked, nem tudom én, értem, építkezés.
3: Mert igazából utoljára önkormányzatnál a közgyógyi kártyámmal kapcsolatban voltam.
1: Akár, de hát itt építkezéstől kezdve az, hogy akkor te bármi a szociális juttatások, tehát hogy számtalan gondja lehet egyébként egy állampolgárnak alapvetően, amiben ugye segítséget nyújt az önkormányzat, és ugye gondolom azért valami ez ügyben, vagy ez errefelé tendálva vértezték föl most Nagyrossziban a szolgáltatást egyfajta AI-jal, úgyhogy Dávid Ádám a polgármester van velünk, ő egyébként a projektet viszi, úgyhogy a legjobb emberrel tudunk beszélgetni ezzel kapcsolatban, és akkor azért megtudunk mindent tényleg, hogy mit tudnak Nagyrosszi lakosok ebben csinálni, merre mehet ez akár tovább is, úgyhogy az alpolgármester úr itt van a vonalban. Szervusz Ádám, szia-szia!
4: Sziasztok, üdvözlök benneteket és a hallgatókat!
1: Szia! Na akkor kezdjünk a Kályhától, kérlek, hogy akkor tényleg ez a fajta kvázi újítás itt az önkormányzatiságon belül nálatok Nagyrossziban, ami a mesterséges intelligenciát érinti, azok a pontosan mi is, milyen projekt az, amit te most itt tudsz kezelni, figyelsz és elindítottatok?
4: Hát leginkább nekünk fontos a lakosok tájékoztatása, és tényleg ügyfélbarát önkormányzatra törekszünk, hogy tényleg mi a lakosokért legyünk, és nap mint nap rendszeresen érkezik kérés akár a képviselők testület tagjaihoz, akár az önkormányzat dolgozóihoz, és itt az volt a gondolat a mesterséges intelligencia bevezetésénél, hogy amikor vannak olyan kérdések, amit adott esetben akár a honlapon meg tudnak találni, de mondjuk valamiért az nekik nem átlátható, bonyolult, mert mondjuk megint más egy önkormányzati szemmel nézve, mint egy ügyfél szemmel nézve a honlapot, akkor ő felteszi a mesterséges intelligenciának a kérdést, és a honlap tartalmából adja meg a számára releváns választ, és próbálja neki kikeresni onnan, és így neki sem kell keresgélnie, és nekünk se kell úgymond adott esetben élő munkaerőt erre ráfordítani.
1: Igen, és Anyika, ugye azt kérdezte a Sándor, nem tudja, mert nem tudja az ember saját maga megkeresni a honlapon, most pont előttem van egy Nagyrosszi honlapja, csak arra megyek rá, hogy közigazgatás, kapok egy önkormányzat, meg egy polgármesteri hivatal sort, és vagyis egy oszlop címet, és alatta bizottságok, képviselőtestület, nemzetiségi önkormányzat, rendeletek, határozatok, szabályzatok, testületülések. De te honnan tudod a te nyűgöd között, hogy az most rendelet, határozat vagy szabályzat? Hol kell keresni? Annyi csak, hogy beírod, megkérded tőle, és elmondja egyszerűen. Ugye jól érzem, Ádám, hogy nagyjából akkor ez lesz a lényeg. Tehát itt, ahogy mondom, hogy telepengedélytől kezdve kereskedelmi tevékenység, ajánlattételi felhívások, hirdetmény, a helyi építési szabályzat, ugye ott vagy is mondjuk vállalkozást akarsz indítani. Tehát, hogy mondom, annyi nyűgje lehet egy lakosnak, és gondolom, akkor csak így bekérdezek tőle, és akkor már jön az info elvileg.
4: Igen, ő fogja, és elkezdi keresni a kérdést, de vegyünk egy tök egyszerű példát.
1: Jó.
4: Mikor van az ügyfélfogadási idő? az lehet megtalálni azt is adott esetben, de ő ragaszkodik a személyes élő munkaerőhöz, ő be szeretne menni, mert mondjuk ő nem annyira digitális létben van, megkeresi neki, ettől eddig van ügyfélfogadási időpont, be tud szépen menni a hivatalban, és már tud is egyeztetni az életéges kolléginával vagy kollégával, és már ennyi. És megkapta a kérdésre a választ, hogy nekünk a munkaidő korlátozott 8-tól 4-ig, vagy 8-tól 5-ig, attól függ, milyen napról beszélünk. Nem tudja senki fölvenni a telefont azon kívül. Én meg este leülök, holnap be kell mennem a hivatalba, lesz akkor ügyfélfogadási időpont. Bemegyek, megkérdezem, vagy adott esetben fölmerül a kérdésem, és akkor lehet, hogy meg is kapom rá a választ. Ja, lehet, hogy ez nem is kell, akkor bemennem a hivatalba. Vagy már tudom, hogy akkor
2: kihez kell fordulnom utána. Hogy az AI, Ádám, az a baj, hogy az AI ilyen általános információkat fog adni.
1: De Sanyi... Tehát,
2: múltkor volt egy olyan ügyintézés.
1: De nekem már rossz a példa. Tehát itt nem az van, hogy te valamilyen problémát, tehát itt a nagyon rossz AI az nem olyan, hogyha neked van valami nyűgöd, akkor azt ő fogja megoldani. Tehát, hogy most az Ádámot félreértetted. Itt az van, hogy kvázi a nagyorossi.hu honlapnak az adatbázisa, a tartalma, az gyakorlatilag az tudja fejből az AI. Mint hogyha mondjuk, nem tudom én, az Ádámot telefonon fölhívnád, aki tudná az egész honlapnak minden egyes mondatát, hogy mi hol van és mi hogy tartalmaz, és megkérdezni tőle valamit. Tehát itt ez a lényeg. Nem az, hogy most érted, nekem csőtörésem van, és akkor, tehát erre nem fog tudni válaszolni, de az, ami a honlapon van, és ahol el kell indulni, azzal fogsz szembesülni. Tehát mondjuk neked vakon, ugye Ádám, csak mondom így egyébként kapásból, hogy mondjuk neked a legjobb lenne ez, mert ha valami nyűgöd van mondjuk Pest Erzsébeten, ahol laksz, és lenne Pest Erzsébeten gyakorlatilag egy honlap, ami AI-os, akkor nem kéne ott szenvedni a feleségeddel, hogy akkor most hova kattintsa, hanem mi, hanem csak bekérded az esteséges intelligenciát, és megmondja. Hát neked ez a legjobb lenne. Szerintem.
4: Meg például ezeket a gondolatokat kiegészítve,
1: mond.
4: Ide költözik valaki nagyon rosszba. Ki a polgármester? Nekem evidens, lehet, hogy az összes lakosnak evidens, de aki ide költözik, vagy szeretné megkeresni valamilyen okból a polgármestert, megkapja a nevét, telefonszámát, ami amúgy a honlapon fönt van, és akkor e-mail címet, és már tudja is őt közvetlenül keresni, vagy művelődési háznak a vezetője, lesz a falunap augusztus 22-én, művelődési ház vezetővel szeretnék beszélni, hogy én azt szeretnék foglalni, hogy árusíthassak valamit, vagy csak érdeklődni szeretnék egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban, ki fogja dobni az intézményvezetőnek a telefonszámát, és tudok vele beszélni, hiszen a honlapon fönt van, és nem a nagyvilágból fogja kikeresni, hogy ki a művelődési háznak a vezetője, pláne mivel neki jelenleg nincs is honlapja, hogy nem is tudná máshonnan a Google sem megkeresni, majd így a keverve egyéb közösségi oldalak tartalmával.
1: Oké, tehát gyakorlatilag Sonika, itt egy audio segítséget kapsz, hogyha teljesen lebutítjuk mondjuk a történetet, vagy hogyha mondjuk akár hangalapon fogod majd, vagy lehet majd ezt egyébként keresni. Tehát egy segítség, hogy eligazoljál gyakorlatilag a honlapba. Még egyébként a fejlesztési tervek, Ádám, ugye mondtad azt, meg ugye mi is itt, hogy most még tanul, nyilván az egész sztori, de hogy tudtok valami felé menni tovább, vagy egyelőre funkcióját tekintve az AI, akkor ebből a honlapból fog csak dolgozni.
4: Hát ami funkció így szóba került a fejlesztés folyamán, hogy adott esetben, ha a számítógép vagy a telefon képes mondjuk mikrofonra és hangszóróval is rendelkezik, akkor adott esetben beszélgetés alapon, természetesen amennyire mesterséges intelligencia, és akkor nem kell írogatni, mert tényleg itt most gondolva az idősebbekre is, akik azért nem annyira boldogulnak a klaviatúrán, vagy pötyögni a okostelefonon, benyomja a mikrofongombot, fölteszi a kérdést, kicsit gondolkozik, és már diktálva a mesterséges intelligencia elmondja neki a kérdésére a választ, és már megint komfortosan, mert most mi fiatalabbak nyilván nekünk pöcsörészni, az gyerekjáték. De itt tényleg az a lényeg, hogy lehetőleg aki nyitott rá és szeretne segítséget kérni a honlapon, az lehetőleg az ő saját tudásához mérten tudjon boldogulni és találjon megoldást. Én azt mondom, hogy ez lehet egy ilyen komolyan belőrelépés. Itt a beszélgetésetek elején még visszacsatolva mondjuk, hogy azért így a személyes információkat nyilván azért vigyázni kell erre, hogy most adott esetben tényleg, hogy mennyi adóval tartozáson van, azért szerintem van egy határ, hogy
1: jó,
4: nyilván
1: azért... Oké, de hogyha tényleg itt bár azért mondtam, hogy annyi nyűgje lehet az embernek, és itt a vállalkozástól kezdve tényleg az, hogyha valaki mondjuk ki akar egy sátat állítani az ünnepet, tehát temetkezéstől kezdve bármi, és mondom, én csak most megnéztem a fő alpontokat a menüben, hát itt mondom, már kapásból el lehet veszni, úgyhogy szerintem egy ilyen kis szűrővel, egy kis éjjel szűrővel egyébként, az teljesen rendben van, azt mondom.
4: Hát, persze, és akkor még mert most jelenleg, amit így előbb mondtatok, hogy nagyon sok esetben rám írnak messengeren, privátba, és akkor én válaszolok nekik a nap 24 órájában, hogy pont az ilyen kérdéseket tudjak válaszolni. Nem biztos, hogy mindenki ismerős a közösségi felületen, vagy nem akar engem este zavarni, akkor tényleg ott a lehetőség, lepötyörészi neki, és akkor onnantól fogva nap 24 órájában megkapja a választ, és a kérdések időpontjában lehet így azért nagyjából egy ilyen tórig időintervallumban látni, azért nagyon sokan munkaidő után keresnek rá, hát amikor az emberek ráérnek, akkor persze, gondolkoznak, hogy hogyan szeretném a egyéb dolgokat rendezni, és erre nagyon tökéletes az a megoldás lehetőség.
1: Jó, a Falki alpolgármester úrnak én adom, annyi majd, hogy mi a zenék után még ki fogjuk ezt próbálni élőben is, úgyhogy tényleg tesztelni fogjuk ezt a történetet. Hát itt nekem tetszik nagyon, tehát le a kalappal, szerintem a Karvasonyit is meggyőztük, aki nagyon fél a mesterséges intelligenciától, de szerintem azért ez jó segítség lehet, úgyhogy sok sikert nektek a projekt további részében is.
4: Nagyon Ádám. Szépen köszönjük.
1: Köszönjük mi is. Ciao, szia. Megnézzük mindjárt, Sanyi, mert itt van. Egyébként annyi, hogy egy nagyon kis, egyszerű kis jobb oldalt van egy nagy oroszi ikon, egy ilyen kis kerek, de ikon, arra rá kell kattintani, amit én most megtettem, és azt írja ki, hogy AI városi asszisztens nagy oroszi, üdvözlöm, miben segíthetek, vagy miben segíthetek. És akkor be lehet írni a kérdést, de mindjárt be is írjuk.

0: Ez történt kedden reggel.
1: A megaslágerek után teszteljük AI városi asszisztens Nagy Oroszit. Jó, Sanyika?
2: Jó, legyen, én kíváncsi vagyok, ne?
1: Oké, de előtte csalok azért, mert mondjuk belemegyek abba a menüpontba, hogy közigazgatás, és mondjuk megnézem azt, hogy rendeletek, és mondjuk ott van az, rengeteg rendelet van, tehát egy mész lefele iszonyatos mennyiségű rendeletek vannak egyébként.
2: Mondod ezt a dolgot nekem, például mikor mi idejöttünk Pesterzsébetre, azt se tudtuk, bocsánat, hogy mikor viszik a kukát.
1: Na, tessék, Sanyukán, saját magadat, érted, ne cáfolj, látod, na ennyi.
2: Hú, van, na én is ember vagyok. Na.
1: Igen, figyelj, a bölcsődei térítési díj megállapítása. Bérjük azt, hogy keres rá a bölcsődei térítési díjra. Kulcsinformációk ellenőrzése, releváns források ellenőrzése, gondolkodik, személyre szabott válasz összeállítása. Egy kettő rosszul promptoltam be, nem tudom. Kulcsinformációk ellenőrzése, elérhető adatok keresése. Lehet, hogy megfogtam őt ezzel. Igen. Megvan. A bölcsődei térítési díj Nagy Orosziban. Bölcsődei gondozás intézményi térítési díja 0 forint per nap. Bölcsődei étkezés intézményi térítési díja áfa nélkül 761 forint per nap. Napi bruttó térítési díj kerekítési szabályok szerint 1025 forint per fő per nap. Hatály, a rendelet április 1-én lépett hatályba, kérdetése 2026. március 3-a. Na, és szóljon, ha azt is nézzen meg, hogy az ön esetében milyen kedvezmények vehetők figyelembe az étkezési térítési díjnál. Van még kérdés, gyerekek? Van még kérdés? Ennyi.
2: Kérdés van egyébként, hogy majd tényleg az idősebb generáció hogy fogja tudni használni?
1: Hát figyelj, hogyha már mondjuk tud internetezni, és bele tudja írni azt a keresőbe, hogy nem tudom én, nagyoroszi.hu, akkor már onnantól kezdve csak egy lépés.
2: Sokan tudnak.
1: Akkor már csak egy lépés, hogy rákattint, és beírja a kérdését, és akkor arra kijön a válasz. Tehát, hát, hogy...
2: Anita keresztanyukája 81 éves, messengerezik,
1: hát akkor
2: e-mail, Facebook, amit akarsz.
1: Figyelj, Katinéri teljesen.
2: Ugyanúgy.
1: Teljesen oké.
2: Okay. 78 évesen, szerintem többet tud. És akkor érted, küldi nekem a vörös szívecskéket, meg mit tudom, hogy lájkol engem.
1: Azért
2: mondom,
1: abszolút felhasználó barát, és kész, ennyi. Csak annyit írtam be, hogy keresd rá a bölcsődei térítési díjra. Rákeresett, kicsit gondolkozott, és behozta az egészet, és még azt is felajánlja, hogy megkeresi, hogy nekem milyen kedvezmények lehetnek az étkezési térítési díjjal kapcsolatban. Oh. Tehát ennyi, mondjuk, ez nem az ördögtől való, ez itt nem ilyen érted, deep web, meg nem tudom, ez egy ékegyszerű történet. Gyakorlatilag egyfajta AI kereső motrot raktak oda az adatok alapján. Tehát nekem tetszik. Bekúszott ez Orosziba, Oroszi a jövő. Kész.
2: És akkor szerinted ez minden településen majd megvalósul?
1: Hát szerintem nagyon rossz, innentől kezdve követendő példa, mondjuk, hogyha veszel egy nagyobb város, például Balassagyarmatot, rengeteg rendelet, rengeteg szabály, rengeteg akármi, ott még jobban el tudsz veszni a kanálisban, úgyhogy követendő példa. Abszolút, úgyhogy innen is gratula nekik.

0: Itt a vége, kedves megafonisták, köszönjük szépen ezt az elmúlt 4 órát, hát ennyi fért szokásunkhoz híven a ritmusba ezen a szombaton, de holnap majd folytatjuk, viszont most mennünk kell, mert hogy jön már a Feedbeat, Házi Attila készülődik, úgyhogy maradjatok továbbra is a Megafonnál. De mi megyünk, Sanyika, ennyi.
1: Jó, menjünk. Köszönjük a figyelmet, és akkor tényleg holnap jönnek a hírek, Házi Attila, kellemes szép szombatot mindenkinek.
0: Szevasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. 1000 karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Reklámot hallottak.
5: 10 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Gödi akkumulátorgyárban az átfogó zajvédelmi intézkedés csomag mellett a légszennyezettség ellenőrzésére a gyár területén kívül is mérőrendszert alakítanak ki, melynek adatait az emberek online, valós időben követhetik majd nyomon. A vállalat közleményében azt is írta, hogy a dolgozói buszok menetrendjének átszervezésével a gyár belső széndioxid kibocsátása már most 15%-kal mérséklődött. A felszín alatti vizek és a talaj védelmével kapcsolatban azt közölték, a folyamatos ellenőrzések alapján a kibocsátási szintek jóval a jogszabályi határértékek alatt maradnak. Emlékeztettek arra is, hogy idén áprilisban a Greenpeace saját vizsgálata is megerősítette ezt, amikor a Gödi üzem közelében vett 3 független minta egyikében sem mutatott ki mérgező szennyező anyagot. Hozzátették, hamarosan lakossági felmérést indítanak, hogy a jövőbeli támogatásokat és közösségi programokat közvetlenül a helybéliek javaslatai és valós igényei alapján alakíthassák ki. Elfogató parancsot adott ki a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság a 37 éves Kalocsai Roland ellen. A Salgótarjánban született férfi neve a rendőrségi körözési adatbázisban jelent meg, miután a hatóságok országos körözést rendeltek el vele szemben. A férfit szexuális erőszak a 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt keresik. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik Kalocsai Roland tartózkodási helyére, értesítse a hatóságokat. Bejelentést tehető a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon, a 112-es segélyhívószámon, illetve a telefontanú vonalán. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a körözés ténye önmagában nem jelenti a bűnösség megállapítását, arról minden esetben a bíróság jogosult dönteni. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 000 forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Románia és Szlovákia közös állásfoglalásban kéri az Európai Bizottságot, hogy tegye rugalmasabbá a barna medvék szigorú védelmére vonatkozó előírásokat. Az Európai Unió azon térségeiben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. A dokumentumban felhívják a figyelmet arra, hogy a két tagállamban él az Európai Unió barna medve populációjának több mint a fele, és ezek az országok aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket, kockázatokat és felelősséget.
2: Időjárás.
5: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
5: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
4: Fitbit.
6: Látjuk a nyár arcát, érezzük a csókját itt a bőrünkön. 27-28 fok van már most, pedig még csak 10 óra múlt 4 perccel. Köszöntök mindenkit! A mikrofonnál Házi Attila délután 4-ig. Igazi forró kánikula lesz a mai napon. Bírjuk ki, egyrészt klimatizált helyiségben, másrészt víz legyen mellettünk, meg aztán töltsök is magunkba. És bár mindig azt mondom, hogy aktívan éljünk és sok mozgással, azért a mai napon gondoljuk át, hogy napközben biztosan ez-e a legjobb teendő. Óvatosan próbáljunk meg bemenni a nyárba, nem mindent hajtsunk ki magunkból, ami még bennünk maradt szusz a hétről. Szükség lesz rá még a holnapi nap során is, ugyanis hasonló hőmérsékletek és hasonló körülmények várnak ránk, úgyhogy csak óvatosan és ésszel. Nos, hát akkor sportos programajánlatok, hírek, természetesen a futball VB-ről is érkeztek hírek hozzám, illetve hegyi kerékpáros maraton eredmények nem sokára, de még előtte készítünk valamit a mai napra ebédként, úgyhogy hamarosan a recepttel jövök, de még néhány dal. Galantis, David Guetta és a Five Seconds of Summer dal következik itt a Lighter.

A mikrofonnál Házi Attila. Ma már nem csak eszünk, hanem csodáljuk is az elkészített ételeket, ami egyáltalán nem baj, mert az étkezés élvezetéhez és a hangulatunkhoz is képes hozzájárulni egy finom és szép étel. Főleg, ha a neve is vonzó. Napsalátát készítünk ma a Megafon konyhájában, 15 perc alatt elkészül, mondom a hozzávalókat egy főre. 2 fej lilahagyma, 2 darab kígyóborka, 4 darab kaliforniai paprika, 2 darab paradicsom, 5 darab tojás, 20 deka trapista sajt, 1 teáskanál só, 4,5 deci tejföl, 25 deka túró, 1,5 deci olívaolaj, 1 teáskanál ételízesítő és 4 gerezd fokhagyma kell hozzá. A zöldségeket fél centis kockákra vágjuk, majd besózzuk, 20 perc elteltével a levet leszűrjük róla. A 4 főtt tojást 2 szelet kivételével szintén kockákra vágjuk és a salátába keverjük. A reszelt fokhagymára ráöntjük az olajat és kikeverjük, utána a túrót, a tejfölt, a tojássárgáját hozzáadjuk és összedolgozzuk. A túró lehet kissé darabos az öntetben, végül ételízesítővel ízesítjük. Ráöntjük a felkockázott zöldségre és elkeverjük, a tetejére reszeljük a sajtot, majd rátesszük a 2 karika tojást és napsugárként a cikkekre vágott paradicsomot. Ez a hús nélküli verzió, de aki jobban szeretné, az nyugodtan adhat hozzá sonkát is. Jó étvágyat hozzá!

ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 20-án a Rafaellek ünneplik a névnapjukat. Hát ez a név élesesszű, elemző gondolkodású, gyorsan cselekvő személyiség kialakulását segíti. Ugyanakkor a névviselői sokszor önbizalomhiánnyal és magányossággal küzdenek. Álmodozók, lelkük érzékeny az élet szépségeire, és erős vágyat éreznek, hogy létükkel az emberiséget szolgálják. Kedves Rafaellek, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is ünnepeljük és köszöntjük, akik június 20-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és megérkeztek az eredmények a Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maraton versenyről. Több nógrádi és Vác környéki versenyző is elrajtolt a különböző távokon, mondom a helyezéseket. 11 év alatti lányok minitávján 9 induló között harmadik lett a Balassagyarmati Úszni Jó Egyesület tagja Markó Dorka. Felnőtt nők minitávján harmadikként ért célba a Balassagyarmati Koleszárné kapitány Ildikó. Negyedik lett az Úszni Jó Ese versenyzője Markó Mikus Renáta. Master egy rövid távon másodikként tekert célba a Bringa Bandás Szűcs Tamás. Master 4 rövid távon elsőként örülhetett a Salgótarjáni Takács Gábor. És Master 2 középtávon harmadik helyen zárt Ibrányi Attila, a Balassagyarmati 222 sportolója.

0: finally.
1: Tartogott-e valamilyen izgalmakat ez a nap? Hamarosan ez is kiderül, a 11 órás hírek után jövök a legfrissebb horoszkópokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem csak a benzinás stop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinás stop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőtől augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tájékoztatásuk szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, illetve a fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Emellett fokozott ellenőrzést tartanak a gyermektáborokban, a zöldség és gyümölcs árusoknál, valamint a kisebb büfékben, kerékpáros, pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, továbbá figyelik az egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. Találkozott és rövid tárgyalást folytatott a szlovák miniszterelnök Magyar Péter kormányfővel Brüsszelben az ott zajló EU csúcs előtt. Robert Fico a sajtónak nyilatkozva adott értékelésében úgy fogalmazott, rövid, ám a kölcsönös együttműködés jó kezdetét mutató találkozón vannak túl. Rámutatott, legközelebb Budapesten a visegrádi négyek ott tervezett tanácskozásán fog találkozni magyar hivatali partnerével jövő kedden. Több mint 13 ezer elefánt fóka kölyök pusztult el egy Ausztráliához tartozó szigeten, számolt be róla 24.hu. Egy új tanulmány megállapításai szerint az állatok elhullását a H5N1 madárinfluenza okozhatta. Az elefánt fókák mellett a H5N1 vírust kimutatták a szigeten élő királypingvineknél, szamárpingvineknél, antarktiszi medvefókáknál és a barna halfarkasoknál is. A tömeges pusztulás viszont csak az elefánt fókák körében volt jellemző.
2: Időjárás.
0: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
3: Fitbit.
1: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila, Shania Twain és a Best Friends jön hamarosan, előtte Lola Lennox, Wherever You Go. Most pedig Ed Sheerannel indítjuk az órát, Bad Habit.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, kezdjük is elsőként szokás szerint a kossal. Itt az ideje, hogy végre valóra váltsa a reményeit, minden lehetősége adott, hogy az otthona érdekében jó lépéseket tegyen, legyen szó lakás célú, előtakarékosságról, felújításról, vagy akár költözésről. Bika, a munkában és a pénzügyekben is támogatják Önt a csillagok, lendületes és odaadó, nincs olyan nehézség, amivel meg ne tudna küzdeni. Ha még nincs gyermeke, akkor egyre többet gondolhat a családalapításra. Ikrek, a csemetéi most már valóban minden energiáját felemészthetik, ha pedig nem ők, akkor a saját üzlete, vállalkozása róhat Önre igen nagy terheket. Akár az is megfordulhat a fejében, hogy abba hagyja, vagy épp fordítva, most akar belevágni valamibe, vagy váltani. Rák, egyre kreatívabb és lendületesebb. Szüksége is van erre a felspannolt állapotra, mert még hétvégén is rengeteg a munka és alig ha tudja megosztani bárkivel, de magányában könnyebb is a koncentrálás. Oroszlán, jobban oda kell figyelni a kommunikációra. A szűkszavúság, az odavetett mondatok ugyanis zavart okozhatnak a párkapcsolatban és minden más nyilvános viszonyában is. Inkább aprólékosan és türelmesen magyarázzon el mindent. Szűz, a mai nap sok mindenben megkönnyebbülést hoz, a jegyében járó Hold és a kapcsolatházában járó Neptunusz is segíti abban, hogy újra magára találjon és több örömet lejjen az életében. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak, egyetlen meg a sláger, és jön a folytatás.

0: Horoszkóp.
1: Szóval jöjjenek az ősszel és a télen születettek a folytatásban a mérleg horoszkópja. Megszaporodni látszanak a gondok, lehetséges, hogy a munkájával kapcsolatban, mert esetleg sokkal több teendője akad. Ez esetben akár még ma is dolgoznia kell. Skorpió, az otthonát érintő kérdések válnak egyre sürgetőbbé, de ma még ne tegyen túl nagy lépéseket ez ügyben. Különösen a konkrét szerződésekkel érdemes várni még néhány napot, mert az első időszak buktatókkal van, csalással járó fényszögeket mutatnak a csillagok. Nyilas, most igazán elemében van, hogy úgy mondjam, a csúcson érezheti magát. Munkájában nagyon sok az újdonság és a kihívás, de ez most inkább egy jó erőpróbának fogja fel, mint sem nehézségnek. Bak, pénzügyi kérdések foglalkoztatják ma, a komolyabb tranzakciókkal viszont még várni kellene, nehogy túlvállalja magát, vagy esetleg csőbe húzzák. A hirtelen ötletek ugyan jónak tűnhetnek, de idővel kiderülhet, hogy a dolognak több hátulütője van, mint igazi haszna. Vízöntő, ellentmondásosan, de mégis alapvetően jól indult ez a nap, rengeteg ugyan a terv, csak nem szétszakad, de ez csak inspirálja önt, hogy lendületes és aktív legyen. És végül a halak. A munkájával, a karrierjével kapcsolatos ügyek foglalhatják le. Még az is előfordulhat, hogy míg mások a lábukat lógatják, önnek kell mindenki helyett tartani a frontot. Ne becsülje alá magát, menni fog. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

0: Que vegan pápa egy a keszél.
1: Itt nincsenek lejárt lemezek.
2: A Megafon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
3: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A jövő hétvégén kerékpáros túrát rendeznek a Börzsöny közelében. Az ország határ átlépésével együtt izgalmas kaland vár azokra, akik neveznek. 35 és 65, illetve 90 kilométeres távokra lehet jelentkezni. Ezek közül a leghosszabb útvonala. Ipolytölgyesről indulva Vámos Mikola, Kemence, Bernece Baráti, aztán határátlépés Ipolyságnál, majd vissza Százd, Szete, Ipoly Szakálos, Ipoly Bél, Ipoly Pásztó, Kiskeszi, Szalka, és így tovább. Garamkövesd, Helenba, Ipoly Damást, Letkés és vissza Ipoly Tölgyesre. 0630 584 0446, ez az információs telefonszám, amin jelentkezni is lehet egyben. 0630 584 0446. Ipoly menti kerékpáros túra június 27-én.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
1: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a dal sorsfordító volt.
7: Ez az én dalom. Én írtam. De hát nem loptam a dalt. Halljam a igazságot.
8: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
4: Életem legjobb száma a moziban.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
9: Hírek.
2: A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A település vezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a méh legelőket, úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrű kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
9: Időjárás.
1: Időjárás.
2: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
9: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
0: Fitbit.
10: 4 perccel 12 után a mikrofonnál Házi Attila. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, már hogyha van, már nem ebéd, hanem a jó étvágy, mert 32-33 fok van árnyékban mérve. Ilyen forróságban azért nehezebben eszünk, ugye lássuk be. De vannak erre praktikák, hogy mégiscsak a szükséges energiamennyiséget bevigyük magunkba, úgy, hogy odakint kell ezt elvégezni mondjuk, és nem a hűvös konyhában, vagy a szobában, vagy az étkezőben. Hát 0630 566 22 62, kinek milyen tippjei vannak, és egyáltalán mit teszik ilyen forróságban, írja meg nekem. Hát, hogyha tudunk másoknak is segíteni. Addig is jönnek minden idők legnagyobb slágerei, a folytatásban a Maroon 5, itt a This Love.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila, és megérkeztek az eredmények a Kroszkovácsi hegyi kerékpáros maraton versenyről. Több nógrádi és Vác környéki versenyző is elrajtolt a különböző távokon, mondom a helyezéseket. 11 év alatti lányok minitávján 9 induló között harmadik lett a Balassagyarmati Úszniú Egyesület tagja Markó Dorka. Felnőtt nők minitávján harmadikként ért célba a Balassagyarmati Koleszárné kapitány Ildikó. Negyedik lett az Úszniú Ese versenyzője Markó Mikus Renáta. Master 1 rövid távon másodikként tekert célba a bringabandás Szűcs Tamás. Master 4 rövid távon elsőként örülhetett a salgótarjáni Takács Gábor. És Master 2 középtávon harmadik helyen zárt Ibrányi Attila, a Balassagyarmati 222 sportolója.

rendszeres mozgás javítja a vérkeringést és segít csökkenteni a mindennapi stresszt. Már napi 30 perc aktivitás is érezhetően növeli az energiaszintet. A mozgás hozzájárul a jobb alváshoz és a kiegyensúlyozott hangulathoz. Úgyhogy hosszú távon az egész szervezet hálás lesz érte.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Ó, köszi, köszi!
6: Hello, Vici Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
7: Jön a kihalás, már megint!
8: Buli! Jöttem, ahogy tudta.
9: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
8: Mi? Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
9: Oh! Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
10: Ide erősítés kell. Éljen nincs.
9: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
11: Toy Story 5 a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 13 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadékhiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a mélegelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrűbb kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 7 érmet szereztek a balassagyarmati vitalitás ese atlétái Budapesten. Magyarország középső régiójának korosztályos területi liga versenyeinek második fordulóján. Cibulya Csongor súlylökésben, diszkoszvetésben és kalapácsvetésben is dobogóra állhatott. 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Hegyi Eszter kalapácsvetésben ezüstérmes lett, diszkoszvetésben egyéni csúccsal zárt. Imre Vince kalapácsvetésben a dobogó második fokára állhatott fel. Leszenyicki Gergő kalapácsvetésben és sípoló rakétahajításban bizonyult a legjobbnak. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőtől augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tájékoztatásuk szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, illetve a fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Emellett fokozott ellenőrzést tartanak a gyermektáborokban, a zöldség és gyümölcs árusoknál, valamint a kisebb büfékben, kerékpáros, pihenő és kiránduló helyeken, túra útvonalak mentén, továbbá figyelik az egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. Egy év alatt jelentősen megnőtt a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események miatt a hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek száma. Ez derült ki a Hamburgi Egyetem által készített tanulmányból. amelyet a hvg.hu szemlézett most. A jelentés szerint tavaly 13,6 millió ember vált saját országában belső menekülté a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események miatt, szemben az előző évi 9,9 millióval. Több mint 13 ezer elefántfóka kölyök pusztult el egy Ausztráliához tartozó szigeten, számolt be róla 24.hu. Egy új tanulmány megállapításai szerint az állatok elhullását a H5N1 madárinfluenza okozhatta. Az elefántfókák mellett a H5N1 vírust kimutatták a szigeten élő királypingvineknél, szamárpingvineknél, antarktiszi medvefókáknál és a barna halfarkasoknál is. A tömeges pusztulás viszont csak az elefántfókák körében volt jellemző. Elmaradnak a következő hetekben a Bombon együttes koncertjei. A zenekar közösségi oldalán az olvasható, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kellett törölni a fellépéseket. Az énekest jelenleg kórházban kezelik. A lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett. A csapat arra kéri a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják a művészt nyugodtan gyógyulni, valamint pihenni.
5: Időjárás.
2: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
5: Közlekedés.
2: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
13: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: És most, ahol a sportos életmód
13: mindig sláger.
15: Fitbit.
16: Hidratálás, kevesebb kávé, több víz. Ez ma a legfontosabb, ugyanis ránk tört a kánikula. 33 fok körül van már a hőmérséklet, Balassagyarmaton és Vácon mérve is. Nagyon vigyázom mindenki magára, a folyamatos folyadékbevitel ilyenkor indokolt és elvárt is, hiszen a napi 3 liternek amúgy is meg kell lenni felnőtteknél. Úgyhogy ezt azért is mondom, hogy mindenki érezze jól magát a továbbiakban is a szombaton, főleg a Megafonnal és a Megaslágerekkel együtt. Már is itt van a 90-es évek egyik legismertebb dala, a Flip the Script és a Throw Your Hands in the Air.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

Ébren álmodtunk, ez volt a TNT, itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Szerintem már nagyon sokan bejelölték a naptárban azokat a napokat és heteket, amit a nyári szabadságra terveztek. Fejben talán már a vízparton és a hegyekben járnak, de oda azért el is kell jutni. Aki ezt autóval teszi, törődjön azzal a géppel, mert nem lesz jó buli az autópályán várni a segítséget az elmulasztott karbantartás miatt. De az is nagyon rosszul járhat, akinek éppen most jár le a műszaki vizsgája. Úgyhogy nézzük át alaposan a teendőket az utazás előtt. Mindjárt érkezik szakértőnk, akivel áttekintjük, mi vár most azokra, akik műszakira kell menjenek.

0: a megafon a mikrofonnál Házi Attila. Műszaki vizsgára kell vinni az autót. Hát nekem van egy 20 éves kocsim, nem sokszor járt szervizben, nem sokat járok vele, amúgy sem. Mondjuk rozsdásodik egy kicsit, nem még egyik hátsó lámpa sem, igaz, sötétben nem megyek sehova, és az ablaktörlő is elkopott, de hát rossz időben meg amúgy is inkább a tévét nézem, úgyhogy el vagyunk így. De mit szól ehhez egy szakértő? A stúdióban a PM Vác autószakértője Horlik László, szia! Szóval szóltam Józsinak, ő dolgozik itt a közeli szervizben, ahol le lehet vizsgáztatni a kocsit, osztálytársam voltam, hogy nagyon jó fej, adtam neki 2 kanna bort, és áttolta a műszaki vizsgán. Délután megyek is ki a telekre, sittet fogok vele vinni. Rendben vagyunk így?
1: Hát rendben vagy a barátoddal, de nem biztos, hogy én veled szemben.
0: A borfinom volt.
1: Találkozni az úton, hogy ilyen nagyobb autóval.
0: Igen. És lehetséges ilyen?
1: Lehetséges sajnos, de ezt el kell kerülni.
0: Mert hát ugye az ember élete nincsen fontosabb, a kannaborral így összefüggésben tényleg nem biztos, hogy jó dél.
1: Nem jó.
0: Na azt akkor kezdjük a beszélgetést előről, ugye új autón van most már, hirtelen, most vettem, amit belepakoltak vadul alkatrészek, nyilván, hogyha nem rágja meg semmi a kábeleket a motortérben, akkor az menni fog egy ideig. Mikor kell először műszaki vizsgára vinnem, és a vizsgát milyen felkészítéssel előzi meg?
1: Az új autód kötelező vizsgálatokon részt vesz, akkor szerencsésebb vagy, mert akkor valószínűleg nincs még egy kimondott átvizsgálásra szüksége. Egy új forgalomban jelzett autó, első időszakra 4 évig kapja meg a műszaki vizsga érvényességet, majd amikor az letelt, utána onnantól már csak 2 évre mostani jogszabály szerint.
0: Mondtad, hogyha a kötelező vizsgálatokon előtte részt vett. Már említettük korábban, de azért szerintem egy rövid időre térjünk ki erre. A kötelező vizsgálatok ugye azért fontos dolgok, mert hogy az a garanciával van összefüggésben.
1: Ebből a szempontból is fontos, igen, de amikor az autó teljes átvizsgálásra került, tehát amikor a márka szervizben egy átvizsgálás után egy autót vissza a műszaki vizsgára, vagy az a szerviz, akkor biztos lehetsz benne, hogy ez a műszaki vizsga, mivel karbantartott autóval van, sikeres lesz.
0: Na várjál, akkor még egyszer vegyük ezt, tehát hogyha elviszem időszakos kötelező vizsgára, az nem egyenlő azzal, hogy a műszaki vizsga előtt is még átnézik? Különbözik?
1: Különbözik, igen. A kötelező szervizeken megvan a kötelezőleg előírt cserélendő alkatrész, ugye az átvizsgáláson kívül még, de minden esetben itt ilyenkor ugye fékfotó minden átvizsgálásra került, tehát nem ott biztos lehetsz benne, hogyha az autó, ha vesz a vizsgára, az sikeres műszaki vizsgát fog tenni.
0: Oké, mennyibe kerül most egy műszaki vizsgáztatás, mondjuk egy személy autóra?
1: Hát a személyautóra most műszaki vizsgáztatás, úgy gondolom, hogy körülbelül egy benzin, vagy egy-két tankolásnak az ára.
0: Aha.
1: Fedezi ezt.
0: Hát mondjuk az ahhoz képest nem sok, mint hogyha mondjuk kimegyek, és akkor életveszélyes játékot játszok, hogy a rossz az autóm. Azt hiszem, ugye az összevetésben nem tűnik rossznak. Na jó, ez egy új autó műszaki vizsgája, de hogyha használtan veszek kocsit, ráadásul öregebbet, akkor mások a játékszabályok. Mindjárt folytatjuk ezzel.

0: ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Az autó műszaki vizsgája olcsóbb, mint elkopott fékkel járni és baleset után kórházban lábadozni. A stúdióban a PMV-t szakértője Horlik László. Szia, Laci!
1: Szia, üdvözöllek!
0: Új autóknál 4 év után kötelező műszaki vizsga van, vagyis ha addig nem javítottam ki fontos hibákat rajta, akkor most mindenképpen meg kell tenni. Ha pedig már nem új az autó, akkor változik a szisztéma. Hogyan?
1: Változik, igen. Ugye itt is egy nagyon fontos, hogy az autó az előírásnak megfelelően átadjon vizsgálva a fékfutó, műlengés, csillapító, világító eszközök, törlő, mosó eszközök, ezek hibátlanul működjenek, hibátlanak legyenek.
0: Tehát ebben nincsen kivétel, akkor sem, hogyha egy új autóról van szó, és akkor is, hogyha egy használt, vagy egy régebbi autóról van szó.
1: Van, igen, itt nincs.
0: És itt már nem 4 évente történik ugye a vizsgáztatás, hanem sűrűbben.
1: Igen, itt a mostani jelenlegi jogszabályok szerint 2 évre kapja meg a gépjárműszaki vizsgát.
0: Érdekes ez, mert az autó ugye egy tárgy. Erre a tárgy, ami emberek megszoktuk, hogy kötelező elvinni doktorhoz, de például az nincs előír, hogy az ember saját magát köteles levizsgáztatni, ennyire gyakran, pedig azért lenne ötletem erre is.
1: Hát, pedig azért 50 fölött mindenkinek kellene évente részt venni egy vizsgálatot.
0: Kicsit másabbak a reflexeink is, ugye? Ez mondjuk a közlekedésben nem baj, hogyha azok jók. Na jó, de térjünk vissza az autókra, szóval ha már idősebb az autó, 2 évente jön a kötelező vizsga. A vizsgabiztos az sasszemű, biztos vagyok benne, akárhány éves legyen. Ő pontosan mit fog látni rajta, amit hogyha nem csináltatta meg, akkor garantáltan nem fogja átengedni?
1: Hát sok ilyen lehetőségben

0: ezt a műszaki vizsgát.
1: És ezért a műszaki vizsgáért, ami nem sikerült, ezért kell fizetnem?
0: A vizsgabiztos elkezdi a műszaki vizsgát, ott már nincs lehetőség, ez nem pedig, hogy vizsgáztatom, nem vizsgáztatom, az már a vizsgálomásnak a számlájáról levonásra kerül a hatóság által, tehát azt a vizsgát már ki fogják veled fizetni.
1: Tehát ebben nincsen semmiféle lehetőség. Ugye járjunk meg, most eszembe jutott, hogy az még nincs kicserélve. Amúgy a műszaki vizsga, várjál, nemrég voltam egy műszaki vizsgán, és ott láttam, hogy vannak ilyen kamerák az autó előtt, mögött, azok milyen kamerák? Ezek mit csinálnak?
0: Hát ezek a kamerát, ezt az autót előről is hátulról veszik, ezek bekerülnek a közlekedési hatóság archívumába, és ott látják ott is, hogy a vizsga milyen autón történik.
1: Ja, hogy akkor ezt máshol is, tehát ez megnézhető mások által, vagy mondjuk a hatóság tudja nézni, mi történik a vizsga során, vagy mi ez pontosan?
0: Hát igazából ugye a közlekedési hatóság embere is látják a kamerán a képeket, hanem úgy ítélik meg, hogy az autó az nem alkalmas műszaki vizsgára, meg fogják állítani neked a vizsgát, és kapsz egy ellenőrzést.
1: Aha, ja értem. Akkor a vizsgabiztos az nem is biztos, hogy a helyszínen van?
0: A vizsgabiztos

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Ez a dal sorsfordító volt.
5: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
6: Szerinted olyan könnyű sláger csinálni egy dalból?
7: Életem legjobb száma a mozikban.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
8: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelesség ellenőrizni. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőtől augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tájékoztatásuk szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, illetve a fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Emellett fokozott ellenőrzést tartanak a gyermektáborokban, a zöldség és gyümölcs árusoknál, valamint a kisebb büfékben, kerékpáros, pihenő és kiránduló helyeken, túra útvonalak mentén, továbbá figyelik az egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. Találkozott és rövid tárgyalást folytatott a szlovák miniszterelnök Magyar Péter kormányfővel Brüsszelben az ott zajló EU csúcs előtt. Robert Fico a sajtónak nyilatkozva adott értékelésében úgy fogalmazott, rövid, ám a kölcsönös együttműködés jó kezdetét mutató találkozón vannak túl. Rámutatott, legközelebb Budapesten a visegrádi négyek ott tervezett tanácskozásán fog találkozni magyar hivatali partnerével jövő kedden. Több mint 13 ezer elefánt fóka kölyök pusztult el egy Ausztráliához tartozó szigeten, számolt be róla 24.hu.

0: Alaszka-szigeten élő királypingvineknél, szamárpingvineknél, antarktiszi medvefókáknál és a barna halfarkasoknál is. A tömeges pusztulás viszont csak az elefántfókák körében volt jellemző.
1: Időjárás.
0: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
0: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
3: Fitbit.
4: 3 perccel 2 után a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Visszaugrunk a 80-as évekbe, és Gloria Estefánnal tanulunk majd számolni. Előtte még a Bananarama és a Venus szól. Most pedig a Wham jól ismert dala, I'm Your Man.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A futballszezon vége után jól megérdemelt pihenését tölti Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott csapatkapitánya. A közösségi médiában megjelent fotók alapján a középpályás feleségével, Buzsik Borkával egy exkluzív tengerparti helyszínen kapcsolódik ki. Hát a képek pillanatok alatt bejárták az internetet, a rajongók pedig nem csak a festői környezetet, hanem a pár összehangolt elegáns megjelenését is dicsérték. A hozzászólásokból jól látszik, hogy a szurkolók örülnek annak, hogy Szoboszlai a hosszú és megterhelő idény végére kikapcsolódhat. Többen ugyanakkor már azt is találgatják, hogy mikor tér vissza Liverpoolba, hiszen hamarosan kezdődik a felkészülés az új szezonra. A klubnál komoly célokat fogalmaztak meg, így aztán a magyar játékosra ismét kulcsszerep várhat.

ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Cristiano Ronaldo neve ezúttal sem a pályán nyújtott teljesítménye miatt került a címlapokra. A portugál labdarúgó világsztárt ért kritikák után elszabadultak az indulatok az interneten. A portugál válogatott egyik játékosa és annak barátnője is súlyos fenyegető üzeneteket kapott. A történtek ismét rávilágítottak arra, hogy milyen szélsőséges reakciókat válthat ki a világ egyik legismertebb futballistája körüli vita. A fenyegetések miatt több sportoló és szakértő is megszólalt. Szerintük elfogadhatatlan, hogy a szurkolói szenvedély személyeskedésbe és online zaklatásba csapjon át. A portugál szövetséghez közel álló források szerint a játékosok biztonságát kiemelten kezelik, és arra kérik a drukkereket, hogy a véleményüket kultúrált formában fejezzék ki. Hát Cristiano Ronaldo továbbra sem reagál nyilvánosan az ügyre, de a neve ismét napok óta uralja a sportbulvár rovatokat, és a történet szerintem jól mutatja, hogy az internet korában egy futballsztár körüli vita pillanatok alatt világméretű

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Nem csak a futballisták, hanem a lelátón helyet foglaló hozzátartozóik is reflektorfénybe kerültek az idei labdarúgó világbajnokságon. A szurkolók szavazatai alapján Antonella Roccuzzo, Lionel Messi felesége lett a torna, hát hogy is mondjam, nem hivatalos, játékos feleségek és barátok között zajló szépségversenyének győztese. Antonella már évek óta ismert személyiség az interneten, de a világbajnokság alatt ismét hatalmas figyelmet kapott. A lelátón készült fotói bejárták a világot, a rajongók pedig elegáns megjelenését és természetes stílusát dicsérték. És sokan úgy vélik, hogy legalább akkora sztár lett a tornán, mint férje a pályán. A szavazáson több ismert futballista párja is szerepelt, köztük Georgina Rodriguez is, de a legtöbb voks végül Antonellára érkezett. A VB így ismét bebizonyította, hogy a pályán kívüli történések is óriási érdeklődést váltanak ki a futballrajongók körében.

0: ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Június 20-án a Rafaellek ünneplik a névnapjukat. Hát ez a név élesesszű, elemző gondolkodású, gyorsan cselekvő személyiség kialakulását segíti. Ugyanakkor a névviselői sokszor önbizalomhiánnyal és magányossággal küzdenek. Álmodozók, lelkük érzékeny az élet szépségeire, és erős vágyat éreznek, hogy létükkel az emberiséget szolgálják. Kedves Rafaellek, boldog névnapot kívánok nektek, és azokat is ünnepeljük és köszöntjük, akik június 20-án születtek. Sok boldogságot kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óraékszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál, 1930 óta a minőség garanciája.
2: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő. Majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Szűk családi körben búcsúztatták el Scherer Pétert, egy a színész számára nagyon kedves és fontos Balatonhoz közeli helyszínen, írja Blik. Scherer májusban hunyt el Spanyolországban, 64 évesen, súlyos betegséget követően. A lapnak az egyik közeli ismerős azt nyilatkozta, Pepének a családja volt a mindene. Imádták egymást, nagyon összetartó família voltak. Ezért nem is meglepő, hogy szűk körben szerettek volna elköszönni tőle. A helyszín pedig magától értetődő volt, hiszen rengeteg szép emlék köti őket oda, ahol a búcsúztatót tartották. A kollégái még májusban tartottak megemlékezést, ahol mécseseket gyújtottak az emlékére. Az eseményen rengetegen gyűltek össze, hogy csendben adózzanak a legendás művész emléke előtt. Elmaradnak a következő hetekben a Bombon együttes koncertjei. A zenekar közösségi oldalán az olvasható, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kellett törölni a fellépéseket. Az énekest jelenleg kórházban kezelik. A lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett. A csapat arra kéri a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják a művészt nyugodtan gyógyulni, valamint pihenni.
1: Időjárás.
4: Forró, napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
4: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
0: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, azoknak is, akiknek már leégett a bőrük az első igazán nyári napon. Égett a nap, a Valmárdal a szól.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A jövő hétvégén kerékpáros túrát rendeznek a Börzsöny közelében. Az ország határ átlépésével együtt izgalmas kaland vár azokra, akik neveznek. 35 és 65, illetve 90 kilométeres távokra lehet jelentkezni. Ezek közül a leghosszabb útvonala. Ipolytölgyesről indulva Vámos Mikola, Kemence, Bernece Baráti, aztán határátlépés Ipolyságnál, majd vissza Szálld, Szete, Ipoly Szakálos, Ipoly Bél, Ipoly Pásztó, Kiskeszi, Szalka, és így tovább. Garamkövest, Helenba, Ipoly Damást, Letkés és vissza Ipolytölgyesre. 0630 584 0446, ez az információs telefonszám, amin jelentkezni is lehet egyben. 0630 584 0446. Ipoly menti kerékpáros túra június 27-én.

a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Bizonytalan még, hogy lesz-e holnap eső, Balassagyarmat és Vác környékére kisebb eséllyel, de érkezhet rövid ideig tartó zápor vasárnap kora délután. Hát ha lesz is eső, nem sokat fog zavarni, a hőmérséklet akkor is 33 és 34 fok körül marad, talán inkább élvezni fogjuk a kis frissítőt, ilyen időben minden gyorsan szárad.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Akinek a mai napjából még kimaradt az aktivitás, az ne bánja egy percig sem, mert még körülbelül este 7-ig ilyen forróság marad, és majd utána kúszik be a hőmérséklet 30 fok alá. Nagyjából a késő esti órákban is ilyen 22-23 fok várható, úgyhogy abszolút optimális lehet akár a kocogásra vagy a bringázásra is, csak legyen meg hozzá minden adottság, fényvisszaverő öltözet és világítás is, hogyha éppen bringázásról van szó. Nagyon kellemes kikapcsolódást kívánok mindenkinek a mai nap hátralévő részére, és találkozzunk holnap is, akkor majd friss sporthírekkel és programajánlatokkal jövök ismét ide a Megafon stúdiójába. Házi Attilát hallották, mindenkinek további kellemes szombat délután.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
4: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karika gyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ó, köszi, köszi!
7: Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
8: Jön a kihalás, már megint.
9: Uli! Jöttem, ahogy tudtam.
10: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
9: Mi?
11: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
10: Oh! Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékot.
12: Ide erősítés kell.
13: Éjjel nincs.
10: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
5: Toy Story 5 a mozikban.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
14: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
15: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Szendi Hajni.
17: Hírek.
16: A Gödi akkumulátorgyárban az átfogó zajvédelmi intézkedés csomag mellett a légszennyezettség ellenőrzésére a gyár területén kívül is mérőrendszert alakítanak ki, melynek adatait az emberek online, valós időben követhetik majd nyomon. A vállalat közleményében azt is írta, hogy a dolgozói buszok menetrendjének átszervezésével a gyár belső széndioxid kibocsátása már most 15%-kal mérséklődött. A felszín alatti vizek és a talaj védelmével kapcsolatban azt közölték, a folyamatos ellenőrzések alapján a kibocsátási szintek jóval a jogszabályi határértékek alatt maradnak. Emlékeztettek arra is, hogy idén áprilisban a Greenpeace saját vizsgálata is megerősítette ezt, amikor a Gödi üzem közelében vett 3 független minta egyikében sem mutatott ki mérgező szennyező anyagot. Hozzátették, hamarosan lakossági felmérést indítanak, hogy a jövőbeli támogatásokat és közösségi programokat közvetlenül a helybéliek javaslatai és valós igényei alapján alakíthassák ki. Elfogató parancsot adott ki a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság a 37 éves Kalocsai Roland ellen. A Salgótarjánban született férfi neve a rendőrségi körözési adatbázisban jelent meg, miután a hatóságok országos körözést rendeltek el vele szemben. A férfit szexuális erőszak a 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt keresik. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik Kalocsai Roland tartózkodási helyéről, esetről. Értesítse a hatóságokat. Bejelentést tehető a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon, a 112-es segélyhívó számon, illetve a telefontanú vonalán. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a körözés ténye önmagában nem jelenti a bűnösség megállapítását, arról minden esetben a bíróság jogosul dönteni. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Románia és Szlovákia közös állásfoglalásban kéri az Európai Bizottságot, hogy tegye rugalmasabbá a barna medvék szigorú védelmére vonatkozó előírásokat az Európai Unió azon térségeiben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. A dokumentumban felhívják a figyelmet arra, hogy a két tagállamban él az Európai Unió barna medve populációjának több mint a fele, és ezek az országok aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket, kockázatokat és felelősséget.
1: Időjárás.
16: Forró napos idő várható erős UV-sugárzással. Balassagyarmat és Vác térségében egy-egy zápor zivatar kialakulhat, de inkább a nap második felében. A legmelegebb órákban 34-35 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
16: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: Jonathan 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Ez a dal sorsfordító volt.
7: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
8: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
9: Életem legjobb száma a moziban.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
10: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
11: 17 óra van.
0: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A településvezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a méh legelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrűbb kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a Balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, Másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő. Majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
3: Közlekedés.
11: Mozgó trafipaxra számíthatnak ma a sofőrök az M2-es gyorsforgalmi úton. Emellett Szügy és Verőce belterületén is mérik az autósok sebességét. A nagy melegre való tekintettel mindenki közlekedjen figyelmesen.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
12: Megafon, nagyot szól.

esküvel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: reklám.
1: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
3: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
2: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Ez a dal sorsfordító volt.
10: Ez az én dalom. Én írtam. Tehát nem loptam a dalt. Halljam az igazságot.
11: Szerinted olyan könnyű slágert csinálni egy dalból?
12: Életem legjobb száma a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
16: 18 óra van.
13: Itt a Megafon.
16: A Megafon hírei következnek 2026. június 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
17: Hírek.
16: A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A település vezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a mélegelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrűbb kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
0: Közlekedés.
16: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek kiemelten a vadakra is.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel.
17: Mega jó hangulatban.
18: Megafon. Nagyot szól.
19: Nah, man.

0: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Ó, köszi! Hello, Vizi Lili vagyok. Olyan jó játszani veled.
4: Jön a kihalás, már megint.
5: Uli! Jöttem, ahogy tudtam.
3: Mi vagy te? Valami öreg új játék?
4: Mi?
6: Azért hisz öregnek, mert kopaszodsz, Budi.
3: Oh! Csak azt akarom, ami a legjobb neki. Pápá játékok.
7: Ide erősítés kell.
8: Éljen nincs.
3: Még mindig szüksége van rá. Gyerünk, szeme nagy!
9: Toy Story 5 a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
10: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadékhiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a mélegelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelep és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrű kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 7 érmet szereztek a balassagyarmati vitalitás ese atlétái Budapesten. Magyarország középső régiójának korosztályos területi liga versenyeinek második fordulóján. Cibulya Csongor súlylökésben, diszkoszvetésben és kalapácsvetésben is dobogóra állhatott. 2 ezüst és 1 bronzérmet szerzett. Hegyi Eszter kalapácsvetésben ezüstérmes lett, diszkoszvetésben egyéni csúccsal zárt. Imre Vince kalapácsvetésben a dobogó második fokára hozott fel. Leszenyicki Gergő kalapácsvetésben és sípoló rakétahajításban bizonyult a legjobbnak. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőtől augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tájékoztatásuk szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, illetve a fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Emellett fokozott ellenőrzést tartanak a gyermektáborokban, a zöldség és gyümölcs árusoknál, valamint a kisebb büfékben, kerékpáros, pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, továbbá figyelik az egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. Egy év alatt jelentősen megnőtt a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események miatt a hazájukon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerülő emberek száma. Ez derült ki a Hamburgi Egyetem által készített tanulmányból, amelyet a hvg.hu szemlézett most. A jelentés szerint tavaly 13,6 millió ember vált saját országában belső menekülté a természeti katasztrófák és a szélsőséges időjárási események miatt, szemben az előző évi 9,9 millióval. Több mint 13 ezer elefánt fóka kölyök pusztult el egy Ausztráliához tartozó szigeten, számolt be róla 24.hu. Egy új tanulmány megállapításai szerint az állatok elhullását a H5N1 madárinfluenza okozhatta. Az elefánt fókák mellett a H5N1 vírust kimutatták a szigeten élő királypingvineknél, szamárpingvineknél, antarktiszi medvefókáknál és a barna halfarkasoknál is. A tömeges pusztulás viszont csak az elefántfókák körében volt jellemző. Elmaradnak a következő hetekben a Bombon együttes koncertjei. A zenekar közösségi oldalán az olvasható, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kellett törölni a fellépéseket. Az énekest jelenleg kórházban kezelik. A lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett. A csapat arra kéri a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják a művészt nyugodtan gyógyulni, valamint pihenni.
1: Közlekedés.
11: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek kiemelten a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
13: Mega jó hangulatban.
14: Megafon. Nagyot szól.

0: mikrofon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: Things will be alright.
1: 20 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
1: A Gödi akkumulátorgyárban az átfogó zajvédelmi intézkedés csomag mellett a légszennyezettség ellenőrzésére a gyár területén kívül is mérőrendszert alakítanak ki, melynek adatait az emberek online, valós időben követhetik majd nyomon. A vállalat közleményében azt is írta, hogy a dolgozói buszok menetrendjének átszervezésével a gyár belső széndioxid kibocsátása már most 15%-kal mérséklődött. A felszín alatti vizek és a talaj védelmével kapcsolatban azt közölték, a folyamatos ellenőrzések alapján a kibocsátási szintek jóval a jogszabályi határértékek alatt maradnak. Emlékeztettek arra is, hogy idén áprilisban a Greenpeace saját vizsgálata is megerősítette ezt, amikor a Gödi üzem közelében vett három független minta egyikében sem mutatott ki mérgező szennyező anyagot. Hozzátették, hamarosan lakossági felmérést indítanak, hogy a jövőbeli támogatásokat és közösségi programokat közvetlenül a helybéliek javaslatai és valós igényei alapján alakíthassák ki. Elfogató parancsot adott ki a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság a 37 éves Kalocsai Roland ellen. A Salgótarjánban született férfi neve a rendőrségi körözési adatbázisban jelent meg, miután a hatóságok országos körözést rendeltek el vele szemben. A férfit szexuális erőszak a 12. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt keresik. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki információval rendelkezik Kalocsai Roland tartózkodási helyén, értesítse a hatóságokat. Bejelentést tehető a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányságon, a 112-es segélyhívószámon, illetve a telefontanú vonalán. A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a körözés ténye önmagában nem jelenti a bűnösség megállapítását, arról minden esetben a bíróság jogosult dönteni. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Románia és Szlovákia közös állásfoglalásban kéri az Európai Bizottságot, hogy tegye rugalmasabbá a barna medvék szigorú védelmére vonatkozó előírásokat az Európai Unió azon térségeiben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. A dokumentumban felhívják a figyelmet arra, hogy a két tagállamban él az Európai Unió barna medve populációjának több mint a fele, és ezek az országok aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket, kockázatokat és felelősséget.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek kiemelten a vadakra is.
2: És most
4: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
2: Megaparti.
4: Megaparti.
5: Ok, chicos, comenzamos!

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem csak a benzinás stop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinás stop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít hétfőtől augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tájékoztatásuk szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, a pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, illetve a fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. Emellett fokozott ellenőrzést tartanak a gyermektáborokban, a zöldség és gyümölcs árusoknál, valamint a kisebb büfékben, kerékpáros, pihenő és kiránduló helyeken, túraútvonalak mentén, továbbá figyelik az egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. Találkozott és rövid tárgyalást folytatott a szlovák miniszterelnök Magyar Péter kormányfővel Brüsszelben az ott zajló EU csúcs előtt. Robert Fico a sajtónak nyilatkozva adott értékelésében úgy fogalmazott, rövid, ám a kölcsönös együttműködés jó kezdetét mutató találkozón vannak túl. Rámutatott, legközelebb Budapesten a Visegrádi négyek ott tervezett tanácskozásán fog találkozni magyar hivatali partnerével jövő kedden. Több mint 13 ezer elefánt fóka kölyök pusztult el egy Ausztráliához tartozó szigeten, számolt be róla 24.hu. Egy új tanulmány megállapításai szerint az állatok elhullását a H5N1 madárinfluenza okozhatta. Az elefánt fókák mellett a H5N1 vírust kimutatták a szigeten élő királypingvineknél, szamárpingvineknél, antarktiszi medvefókáknál és a barna halfarkasoknál is. A tömeges pusztulás viszont csak az elefántfókák körében volt jellemző.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés. Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek kiemelten a vadakra is.
1: És most
0: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party.
2: I want you to stop and listen. Listen to the fat bass. It'll show you you're alive. And listen to this fat bass that will send the blood coursing through your veins.

0: ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: Megafon. A Megafon hírei következnek 2026. június 20-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Nógrád vármegyei Ecsegen vett házat Gyurcsány Ferenc adta hírül a település polgármestere a közösségi oldalán. Barát Éva azt írta, az elmúlt napokban több hír is napvilágot látott azzal kapcsolatban, hogy az egykori miniszterelnök ingatlant vásárolt Ecsegen. Ezúton megerősíti, hogy a hír igaz. A településvezető azt is tudatta, abban a megtiszteltetésben volt része, hogy személyesen is találkozhattak, és egy rövid, kötetlen beszélgetés keretében egyeztettek a jövőt illetően. Hozzátette, Gyurcsány Ferenc arról tájékoztatta, hogy bár a közeljövőben még nem tervezi az életvitelszerű letelepedést, hosszú távon ez a szándéka. Jelezte továbbá, hogy a jövőben részt kíván venni a település életében, és látogatni fogja a közösségi rendezvényeket is. Jó döntés volt Vácon elsőként a Kálvária dombon kialakítani méh legelőt, ugyanis ma már látszik az eredménye. A nagy forróságban és csapadék hiányban sem szárad ki, hanem mezei virágok borítják be. Erről beszélt a polgármester internetes videójában. Matkovics Ilona bejegyzésében emlékeztetett, a Bagolybükk Környezet és Természetvédelmi Egyesület kezdeményezésére alakították ki a mélegelőket úgynevezett mozaikos, szakaszos kaszálással. Hozzátette, ugyanakkor arra is ügyelnie kell az önkormányzatnak, hogy az utak, járdák melletti területek ne gazosodjanak el. A lakótelepekről és több városrészből is kaptak jelzéseket, hogy szükség van a sűrűbb kaszálásra, fűnyírásra. Összesen 3618 kilométert tettek meg a lakosok a balassagyarmati atlétikai pálya futókörén, a Mozdulj Gyarmat májusban kezdődött kihívásán. Így túl is teljesítették az eredeti 2300 kilométeres vállalást, és másfélszer futották körbe képletesen Magyarországot. 21 csapat, valamint egyéniben 43 futó vette sikeresen a maratoni vagy félmaratoni távot. A kihívás másik fontos közös célja is megvalósult. A résztvevők szavazatai alapján kiválasztott civil szervezet számára felajánlott 150 ezer forint támogatást a Dózsa György Alapítvány kapja. Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű.
0: Közlekedés.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek kiemelten a vadakra is.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Az állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából a miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel, írja az MTI. Magyar Péter bejegyzésében arról adott tájékoztatást, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először született minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Közölte, az állam, illetve kormányfői csúcs záró dokumentumába Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat, írta a kormányfő, majd úgy fogalmazott, Ukrajna uniós csatlakozási folyamata kapcsán a kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel, ami nem volt egyszerű. Nem csak a benzinástop kivezetéséről rendelkezik, hanem egyben felhatalmazást is ad a kereskedelemért felelős miniszternek, Kapitány Istvánnak az a törvényjavaslat, amelyet csütörtökön nyújtott be Ruf Bálint miniszterelnök helyettes. De előadója annak Kapitány István, írja hvg.hu. Még szerdán jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kormány a szerdai ülésén arról döntött, kezdeményezik a márciusban bevezetett benzinástop kivezetését. A miniszterelnök szerint azért döntöttek így, mert a héten már 10-15 forinttal a rögzített ár alá csökken az üzemanyagok piaci ára. A törvényjavaslat arról is rendelkezik, hogy Kapitány István rendeletben dönthessen a hatósági ár megváltoztatásáról. Ha ilyen döntés születne, akkor annak betartását a NAV kötelessége ellenőrizni. Szűk családi körben búcsúztatták el Scherer Pétert, egy a színész számára nagyon kedves és fontos Balatonhoz közeli helyszínen, írja Blik. Scherer májusban hunyt el Spanyolországban, 64 évesen, súlyos betegséget követően. A lapnak az egyik közeli ismerős azt nyilatkozta, Pepének a családja volt a mindene. Imádták egymást, nagyon összetartó família voltak. Ezért nem is meglepő, hogy szűk körben szerettek volna elköszönni tőle. A helyszín pedig magától értetődő volt, hiszen rengeteg szép emlék köti őket oda, ahol a búcsúztatót tartották. A kollégái még májusban tartottak megemlékezést, ahol mécseseket gyújtottak az emlékére. Az eseményen rengetegen gyűltek össze, hogy csendben adózzanak a legendás művész emléke előtt. Elmaradnak a következő hetekben a Bombon együttes koncertjei. A zenekar közösségi oldalán az olvasható, hogy Szolnoki Péter betegsége miatt kellett törölni a fellépéseket. Az énekest jelenleg kórházban kezelik. A lehető legjobb kezekben van, és már a gyógyulás útjára lépett. A csapat arra kéri a sajtómunkatársait, a zenésztársakat és az ismerősöket, hogy megértéssel kezeljék a helyzetet, és hagyják a művészt nyugodtan gyógyulni, valamint pihenni.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai sebességmérés várható Gödön a Pesti úton és Salgótarjánban a Széchenyi úton is. Vezessenek óvatosan és figyeljenek kiemelten a vadakra is.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 21-én. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezeték nevét, akkor kap pénzt. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán. Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben is a szakmával történő párbeszéd részeként vizsgálódna a miniszter. Mint írja, a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd. A vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Komplex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon, megafon,
0: nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogy ha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a balatonlellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán. Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben is a szakmával történő párbeszéd részeként vizsgálódna a miniszter. Mint írja, a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd. A vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Komplex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex-féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Újabb bizonyítékok kerültek elő a Zsolti bácsi ügyben, állított a pénteki sajtótájékoztatóján Pócs János. A fideszes országgyűlési képviselő szerint az ügy a rendszerváltás utáni korszak egyik legsúlyosabb politikai botrányává nőheti ki magát. A politikus Füssi Angéla nyilatkozatára és Bangó Sándor korábbi megszólalásaira hivatkozva bejelentette, a dokumentumokat a jövő héten átadja az ügyészségnek, és újabb feljelentést tesz. A képviselő Füssi Angéla nyilatkozatára hivatkozva kiemelte, Bangó Sándor rengeteg pénzt kapott a hamis vádak megfogalmazását követően, amely összegből luxus körülmények között kezdett élni. Pócs János emlékeztetett, a Klik TV műsorában Bangó Sándor elmondta, olyan papírokat írattak vele alá, hogyha kimondja Zsolti bácsi vezetéknevét, akkor kap pénzt. Végzetes lépésre szánta el magát egy elkeseredett szentendrei lakos, aki szerdán Balatonszemes külterületéről tett bejelentést a 112-re, miszerint öngyilkossági szándékkal felvágta az ereit, de időközben meggondolta magát. A Fonyódi autópályás egységért először a helyszínre, és azonnal megkezdték az első segélynyújtást, olvasható a Somogyvár megyei rendőrség közösségi oldalán. Nyomókötést helyeztek a vérzősebekre, stabilizálták az állapotát, míg a Balaton-Lellei körzeti megbízottak felvezetésével megérkeztek a mentőszolgálat munkatársai. A gyors és határozott rendőri intézkedésnek köszönhetően a férfit a mentők stabil állapotban szállították kórházba. Soron kívüli vizsgálatot rendelt el több közgyűjteményben Tar Zoltán. Az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben is a szakmával történő párbeszéd részeként vizsgálódna a miniszter. Mint írja, a magyar kultúrában is új korszak kezdődött. Nekünk szándékunkban áll a meghallgatás és a párbeszéd. A vizsgálat részeként arra kérjük az érintett intézmények szakszervezeteit és üzemi tanácsait, hogy juttassák el észrevételeiket minisztériumunkhoz. A dolgozók által feltett kérdések, amelyekre részben vagy egészben nem kaptak válaszokat, nem csak a munkavállalókat, de a magyar embereket is érdeklik. Selena Gomez énekesnő férjének frizurája kiborította a rajongókat. Benny Blanco jellegzetes göndörhajáról ismert, ezért az internetet valósággal sokkolta, amikor a Komplex magazin új címlapján úgy tűnt, mintha a haja felét leborotválta volna, a Skrillex féle frizurát idézve. A rajongók vegyesen reagáltak. Voltak, akik dicsérték az új külsőt, mások pedig viccelődve sajnálkoztak Blanco felesége Selena Gomez miatt. Később azonban kiderült, hogy a drasztikus átalakulás csak egy ügyesen elkészített protézisnek volt köszönhető. Vagyis egy félkopasz sapkát használtak, így tehát a producer híres göndörfürtjei továbbra is sértetlenek maradtak, az egész csak egy látványos és rendkívül meggyőző átalakítás volt.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.